A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
1: Bele

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis gömböc, magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának.
2: Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg!
1: Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki.
2: Ham, mindjárt bekaplak!
1: S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának.
2: Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt!
1: Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki.
2: Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak!
1: Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának.
2: Na eridd csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik.
1: Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc.
2: Már két nénédet lenyeltem. Ham, téged is bekaplak!
1: És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc.
2: Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
1: Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc.
2: Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
1: És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki,
2: már három lányt apjostúl, anyostúl, meg egy csoport kaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam, ham, téged is bekaplak!
1: Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára, a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kiskanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
0: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehé. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókor a szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott hát neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van, akkor leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már, jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűzfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, voltám nagy vigadalom, még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. A legyeket nem nagyon szokták szeretni az emberek, és bele se gondolnak, hogy mindeközben a legyek

0: Bálint Ágnes. Giduci és a támadók. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlotta, hogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkas kölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, és mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkas kölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott, akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyi de kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik. Javában sajnálkozott, hogy ennyi miért is nem jutott ez előbb az eszébe, mikor megjelent Barika. Giduci nagyon megörült. Szia, Barika, gyere játszani! Barika gyanakodva nézte. Mit akarsz játszani? Megint olyat, mint tegnap, hogy ők lesz? Nem, ez most egészen más játék lesz, mondta Giduci. Várj, mindjárt elmagyarázom. Azt fogjuk játszani, hogy te haragszol rám valamiért, és bántani akarsz. Butaság, bégetett Barika. Én nem haragszom rád, és nem is akarlak bántani. Tegnap nem mondom, tegnap haragudtam, de ma már nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan éleseszű kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó. Mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelme fogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak? Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy. Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám. Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel. Giduci majdnem kiugrott a bőréből. Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is? Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél. Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír. Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje. Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis Birka eszével nem volt képes kitalálni.
0: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.
2: A varjú beszéde. Varga Pál, nem kapál, csak a lányok után jár. Kár.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Volt egy ház, abban lakott 7 sűn testvér.
1: Sűn Aladár,
2: sűn Piroska,
3: sűn Adórián,
4: sűn Dorottya,
5: sűn Demeter,
1: sűn Tihamér,
0: s a legkisebb,
3: sűn Balázs.
0: Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nékik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívülre kelt sűn Balázs. Furakodott, nyomakodott, morgott perel dühöngve, semmit se ért, mit tehetett, lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj és napra nap. Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt.
3: Ebből elég! Turkig vagyok!
0: Kiáltott fel sűn Balázs.
3: Sokan vagyunk, s kicsi nékünk ez a ház. Éppen ezért én elmegyek. Szerbusz néktek 6 testvér. Sűn Aladár, sűn Piroska, sűn Adórián, sűn Dorottya, Demeter és Tihamér.
0: Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult, lábanyomán porzott a vén gyalog. Így baktatott, így poroszkált, szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán sürgőt forgott, árkot ásott, falat emelt, tetőt ácsolt, ajtót szegelt, és mire a nap leszállt, épített egy kaibát.
3: Ínni,
0: mondta,
3: most már végre kényelmesen alhatok. Nem tolnak ki a küszöbre a nagyok.
0: Falevélből ágyat vetett, kényelmeset belé feküdt, s hortyogott, hogy csörögtek, s remegtek az ablakok. Éjfél tájban vihar támadt, hajlítgatta a vén fákat. Fújt a szél nagy zajjal ám, s arra ébredt, zörögnek a kaiba ajtaját.
3: Ki az?
0: Szólt kifogva-cogva.
3: Ki kopogtat ének idején?
6: Mi vagyunk az,
0: szóltak kintről.
6: Mi vagyunk a 6 testvér.
1: Sűn Aladár,
2: sűn Piroska,
3: sűn Adórián,
4: sűn Dorottya,
5: Demeter
1: és Tihamér.
6: Elvitte a szél a házunk, engedjél be, ázunk, fázunk, idekint, csúron víz a kabát rajtunk és az ing.
3: Jól van,
0: szólt sűn Balázs.
3: Jövök már.
0: S fordult a kulcs, nyílt a zár. Betódultak mind a hatan, tele lett a kaiba. Kérdezte is sűn Tihamér.
1: Mondd csak, testvér, nincs csak ez az egy szoba?
0: Lefeküdtek, elaludtak, s arra ébredt sűn Balázs, újra kicsi lett a ház, mert az éjjel, ide-oda lökődve, készurult a küszöbre.
3: Ennyi,
0: mondta fejvakarva.
3: Mit tehetnék? Megnövök. És akkor talán nem lesz ágyom, nem lesz párnám a küszöb.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok, nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencséjére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztás zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Csuka mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj, azt is mondja.

Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, az szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világ mindenség. A

Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg bennült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjégbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas vöröses színben pompázó kereklabda egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percekbe telt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjégbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető.

0: Hát ő, mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szevasztok, Csuki Mukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom. Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak kibe, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templomtoronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronzharangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek. Voltak, akik elpanaszolták bánatukat. Mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harangszó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A napsugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak újbegyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
2: Mutasd meg valódi hangodat! Mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol! Mondta halkan,
1: de a harang csak a régi hangján válaszolt, reket, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, s a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronzharang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között. mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok Macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelet, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virágtölcsét a falhoz, fülét a virágszárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig, kis tírű csalók vagytok, nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóré a látnok macskák megjósolták.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újra kezdte. Összedőlt kétszer, újra kezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkétől ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Ajaj. Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik? Hes. Nyolcadik? Nyűg. Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Tűnjön el. Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Túrót viszek a hátamon, eladó a túró! Sót vegyenek, eladó a só! Gólya viszi a fiát, elejti a tojását, supsz! Zsip, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsup! Mackó, mackó, ugorjál, sürögjél és forogjál, tartsod fel a mancsodat, tegyed szét a lábodat, ugorj ki! Peregnek a falevelek, ugrándoznak a gyerekek. Nyuszi fülét hegyezi, a bajuszát pödöri, sárgarépát ropogtat, rop, rop, rop, nagyot ugrik, hop, hop, hop. Rívó, pityogó, elszaladt a kis csikó. Bőg a szamár, eső lesz, lóg a füle, nagy szél lesz. Elefánté, ez a nagy fog, rossz gyerek az, aki nyafog. Kicsi vagyok, nagy az eszem, de ha ütnek, nem szeretem. Kicsi vagyok, mint egy pont, de ez a pont sokat mond. Azt mondja, hogy itt megállj, öcsi, rosszat ne csinálj. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Szita, szita, szűrő, szita, tölts ki a korpáját. Szita, szita, szűrő, szita, ma szitálok, holnap sütök. Hó, fehér kis cipót sütök, megzsírozom, megvajazom, mégis, mégis neked adom.
1: Halihó!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A nap házassága. Élt egyszer egy indián törzsfőnök, akinek két lánya messze földön híres volt szépségéről. Sorban álltak a kérők a törzsfőnök sátra előtt, mindenki őket akarta feleségül venni a vidéken. Ám a lányok mindenkit visszautasítottak. Senki nem volt elég jó nekik. Látva ezt a nap az égen, így szólt húgához, a csillaghoz. Nincs ez így jól. A törzsfőnök lányai mindenkit kikosaraznak. Öltsünk emberi alakot, és menjünk le a földre. Tegyük rendbe a dolgokat. Csillag egyetértett testvérével, és bólogatva helyeselt. Megvárták, míg leszállt az éj, majd a nap és a csillag leereszkedtek a földre. Találtak az indián falu határában egy rozoga viskót, és beköltöztek. Csillag egy görnyedt öregasszony képét vette fel, a nap pedig egy beteg sánta kisfiújét. Ez alatt a törzsfőnök is döntésre jutott. Elég a lányaim gőgösségéből. Holnap céllövő versenyt fogok rendezni, s aki megnyeri, ahhoz adom a lányaim. Másnap ki is hirdette a versenyt. Egy fán ülő sasmadarat kellett eltalálni. A nap is hallott a versenyről, megkérte hát csillagot, készítsen neki íjat és nyilat. Ugyan minek, hiszen még sohasem próbáltad, kételkedett csillag. De a nap egyre csak unszolta, s látva testvére elszántságát, végül beadta a derekát. Fűzfa vesszőből íjat készített neki. Másnap már kora hajnalban sorakoztak a bátor ifjak. De akárhogy próbálkoztak, egy sem tudta eltalálni a sast. Már éppen befejezték volna a versenyt, mikor a semmiből érkezett egy nyilvessző, és egyenesen a sasmadár szívét találta el. A préri farkas nagyon szerette volna elnyerni a lányok kezét. Ezért úgy tett, mintha ő lőtte volna a nyilakat. Büszkén kihúzta magát, és a törzsfőnök elé lépett. Ám csillag közbeszólt. A versenyt az unokám nyerte, őt illeti a lányok keze. A törzsfőnök nem örült a fordulatnak. Még hogy az ő lányai egy szegény nyomorult fiú feleségei legyenek. Ezért úgy döntött, újabb versenyt rendez, és most olyan kihívást hirdet, amin a fiú biztosan nem nyerhet. Holnap újabb próbát kell kiállnotok. Menjetek fel a hegyre, állítsatok csapdát, s akinek sikerül két fekete menyétet zsákmányolnia, annak adom a lányaimat, mondta. Majd visszatért a sátrába. A nap ismét húga segítségét kérte, hogy segítsen neki a csapda készítésben. Csillag most sem helyeselte az ötletet, de mivel mindennél jobban szerette testvérét, segített neki, és fűzfából csapdákat eszkábált. Mikor elkészült velük, a nap kérésére a kunyhó elé tette le őket. Csillag igazán nem értette a dolgot, hisz az indiánok mind a hegyen próbáltak menyéteket fogni. Elképzelni sem tudta, hogy fog működni a csapda. Aztán másnap reggel üres kézzel tértek haza a vadászok. Ha volt is, aki fogott valamit, két fekete menyétet egyiküknek sem sikerült. Csalódottak voltak mindannyian, de a törzsfőnök is. Ki ez adja most a lányaim? Tanakodott magában. Ám akkor megjelent csillag nagyanyó, a kezében két elejtett fekete menyéttel. Íme a két menyét, az unokám fogta. A törzsfőnök először elképett, majd elkeseredett, hisz a szavát mégsem szekhette meg. Legyen így, az unokádhoz adom a lányaim, mondta csalódottan. A lányok pedig a legszebb ruhájukba és ékszereikbe öltöztek, majd elindultak a rozoga viskóhoz. Ám amikor a hollóháza előtt sétáltak el, éles kacaj ütötte meg a fülüket. A holló ifjak bizony rajtuk nevettek, hogy a pökhendiségük miatt most egy szegény fiú felesége lesznek.
akkor az idősebb lány meggondolta magát. Nekem nem kell az a beteges sánta férj. Inkább megyek az egyik holló fiúhoz feleségül, mondta húgának, és eltűnt a házban. A kisebbik lány azonban betartotta ígéretét, tovább ment a kunyhóhoz, és a szegény beteg fiú felesége lett. Csillag, az öreg anyó csak arra kérte, hogy segítsen neki, és minden nap jöjjön el ápolni férjét. De nem kell velük élnie. A lány pedig beleegyezett, minden nap meglátogatta férjét, és segített Csillagnak a ház körül. Az egész falu kinevette. Leginkább a hollók és a nővére. De ő ügyet sem vetett rájuk, csak tette szorgosan a dolgát. Aztán néhány hét múlva a nap azt mondta Csillagnak: ma éjszaka átváltozunk. A legfényesebb ruhánkat öltjük fel. Így is lett. Amikor leszállt az éj, a viskó csodaszép házzá változott, s benne minden bútor, edény fényesen csillogott. Nagyanyóból gyönyörű, magas asszony lett. Aranyos ruhájának csillogása mindent beragyogott. A fiú pedig egészséges, jóképű férfivá lett, szőke haja és sárga rész ruhája pedig éppen olyan fényesen izzott, mint a nap. Másnap, mikor a feleség a ház közelébe ért, nem hitt a szemének. Hát még mikor az ajtón belépett. A ház úgy fény lett, hogy mérföldekről látni lehetett. A szoba közepén pedig ott állt két ismeretlen, aranyszínű, csillogó ruhába öltözött idegen. Gyere, ne félj tőlünk! Nyújtotta felé a kezét Csillag. És akkor a lány felismerte bennük az öreg asszonyt és beteg unokáját. Mivel hűségesen szolgálta őket, a nap úgy mondott köszönetet, hogy a lányt leöntötte részszínű folyadékkal, s ettől fogva ő is tetőtől talpig csillogott. Közben a ragyogó folyadék tovább csurgott, egyenest a törzsfőnök kunyhója felé. Ha legközelebb szeretnéd meglátogatni édesapádat, csak követned kell az aranyos utat, mondta feleségének a nap. Majd kézen fogta a lányt, és Csillaggal együtt visszatértek mindhárman az égbe. Nyomukban pedig azóta is ott fénylik a tejút.

0: Jó reggelt, hétalgók!
1: Ha sátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Villásnyelvű, mint a kígyó, mégsem hasoncsúszó mászó, újra nő a letört farka, sütkérezni megy a napra. Mi az?
4: Ez nem más, mint a gyík.
0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.
5: Gyúgyó a gyík, nap

sívogatta, hát Gyugyó visszament. De alig hogy a kedvenc kövén elhelyezkedett, megjelent egy szirénázó szörnyű szerkezet. Elillant egy pillanat alatt, elszelelt és nyoma sem maradt.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Képzeljétek, a minap Tudor kukaccal és Dénessel nézegettük a földgömbünket, olyan helyek után kutatva, amelyeknek magyar neve van, de nem Magyarországon vannak. Afrikában csak egy ilyet találtunk, a Teleki vulkánt, amit Teleki Sámuel után neveztek el, hiszen ő fedezte fel. Teleki egy vérbeli kalandor volt. Ő vezette az első olyan európai expedíciót, vagyis felfedező utat, amelynek Kelet-Afrika feltérképezése volt a célja. Fel is fedezett két tavat, egy vulkánt, és találkozott több afrikai törzs tagjával. Tchú, nagyon izgalmas lehetett. Remélem egyszer én is felfedezek valamit.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek, indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
4: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kertcsodáit. Bech Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A történetünk címe pedig Viszlát jövőre. A nagy izgalmak után a gyerekek gondtalanul lehuppantak a teraszon lévő kerti kanapéra. Az asztalra nagytál illatos paradicsomos bruszketta volt kikészítve. Matiék anyukája nagyon kedvelte ezt az egyszerűen elkészíthető olasz előételt, amelyhez mindössze néhány érett, apróra felkockázott paradicsomra, olívaolajra, fokhagymára, friss bazsalikomra, sóra és borsra volt szükség. Na meg kisebb szelet kenyerekre, amelyeket először megpirított, majd bedörzsölt a fokhagymával, s végül ráhalmozta az olívaolajjal, bazsalikommal, sóval és borssal elkevert paradicsomot. A gyerekek néhány perc alatt befolták az ízletes, ropogós kenyérszeleteket, ezért Matiék anyukája újabb adagot készített. A fiúk a vacsora alatt egy pillanatra sem vették le a szemüket fügéről. Nem mintha a kutyus otthon eltűnhetett volna, de még az előző órák hatása alatt voltak, és nagyon féltették kis barátjukat. Jól ránk hoztad a frászt, füge! Simogatta Lori a kutyust, aki az ölébe hajtotta a fejét. Legközelebb el nem engedlek, mikor a piacra megyünk, tette hozzá. Az eseménydús nap után a gyerekeket gyorsan elnyomta az álom, másnap pedig sokáig aludtak. De hát ez a jó a nyári szünetben, nem csörög reggel az ébresztő óra, belefér a hosszú lustálkodás. A további napokat strandolással, csigaházgyűjtéssel, fagylaltozással és sok játékkal töltötték. Ella és Rozi nagyon élvezte az Olaszországban töltött időt. A legjobb programnak azt találták, amikor egész nap a homokos tengerparton mulattak, piknikeztek és építettek egy hatalmas homokvárat. A vár több toronyból állt, formáztak mellé egy dombot, a domb alá és köré pedig mély árkot ástak, amelybe folyamatosan hordták a homokozó vödrökben a vizet. A lányok kagylókkal és madártollakkal díszítették a várat, a fiúk a partra sodort uszadékfákra tengeri hínárt szúrtak, ezek voltak a tornyok tetején a zászlók. Aki arra járt, mind megcsodálta a különleges építményt, ami egészen addig díszítette a partot, míg a dagály el nem sodorta. Az utolsó nap reggelén a gyerekek a teraszon beszélgettek, miközben cseresznyét majszoltak.
5: Most, hogy indulnotok kell, egyet ígérjetek meg. Jövőre újra eljöttök hozzánk a nyári szünetben,
4: szólalt meg Mati, és egy pár cseresznyét akasztott viccesen el a fülére.
5: Benne vagyunk, de csak ha ti is eljöttök hozzánk,
4: nevetett Ella.
5: Valamivel hosszabb időre, mint idén, tette hozzá.
4: A négy gyerek életre szóló kalandokat élt át ezen a fűszeres illatokkal és ízekkel teli nyáron, amire majd jó lesz visszaemlékezni a hűvös őszi napokon.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hiszen akkor egyre több időt tölthet a gazdájával, és hosszabban lehetnek úton. A nyár elejé szokatlanul nagy hőség elbágyasztotta. Jobban neki kellett támaszkodnia a ház falának, nehogy eldőljön. A biztos támaszték ellenére egyszer csak megszédült. A nagy melegtől lehetett. Ekkor, kicsit már homályosan, azt látta, nyílik a nagy kapu, és betolott az udvarra egy autó. A társasházi szomszédjuk volt Dezső bácsi. Az öreg úr leállította az autót, kiszállt, majd sebes léptekkel eltűnt a lépcsőház irányába. Még nem volt olyan öreg, hogy feledékeny legyen, de ez esetben mégis valami hasonló történhetett, mivel talán a nagy meleg hatására a nagy kaput nem csukta be. A nyitva álló bejárat a kis bicikliben a szabadság lehetőségének érzetét keltette. Egyelőre azonban csak vágyakozva bámészkodott kifelé az utcára. Ekkor váratlanul 2-3 kerékpárt látott elsuhadni a kapujuk előtt. A bringák nagyon gyorsak mentek, szinte repültek. Látta őket egy pillanatra, majd a következő percben hús, már ott sem voltak. Csak meregette a szemét, amikor újabb kerékpárok tűntek fel a kapu előtt, s tovább is száguldottak az úttesten. Hát ennek felesett tréfa, gondolta a kis bicikli. Ez olyan, mintha versenyeznének egymással, ki ér előbb a célba. Ebbe a versengésbe akár én is beszállhatnék. Én is vagyok olyan gyors, mint akármelyik másik kerékpár. Gergő mindig jól karban tart. Ha bármi meghibásodás jelentkezik, azonnal kijavítatja, általában apukával. A lényeg az, hogy én is nagy dolgokra vagyok képes, erősítette meg magában az elhatározást a kis kétkerekű. Aztán gondolt egy nagyot és merészet, és elszántan kigördült a kapun túlra. Az úttesten csak gurult, gurult, egyre fokozódó gyorsasággal, míg nem utolérte a korábban látott kerékpárokat. Egy alkalommal azonban hátranézve észrevette, további kerékpárok tűntek föl mögötte, mintha őt üldözték volna. Egyből nagyobb sebességre kapcsolt, nehogy utolérjék. Ahogy távolodott az otthontól, fokról fogra bátrabb lett. Már egy hihetetlen cél lebegett a szeme előtt, meg kell nyerni ezt a gyorsasági versenyt. Meg kell mutatni országvilág előtt, hogy habár ő csak egy kicsi kerékpár, mégis nagy dolgokra képes. És lásd csodát! Váratlanul egy meredek lejtő alján emberek sokaságát pillantotta meg az út két oldalán. Tulajdonképpen nem ért rá nézelődni, mert közben belefutott egy piros szallagba, és ketté szakította azt. Úgy tűnik célba ért, ráadásul elsőként. A tömeg megijenezte, ami őt nem kis büszkeséggel töltötte el. Ha ez Gergő megtudja, gondolta, biztosan megdicsér majd. Amikor feleszmélt, a fal mellett találta magát a földön. Pedig nem szokott eldőlni, hiszen kisgazdája mindig biztonságosan állította le. Ekkor megpillantotta Gergőt, aki sebes léptekkel közeledett a busz megálló felől, majd egyenesen odament hozzá, talpra állította és szeretettel megsimogatta. Gyorsan megebédelek, aztán indulhatunk, mondta a kisfiú. Biztosan átforrósodtak a kerekeid, talán le is eresztettek, azért dőltél el, tette hozzá. Olyan elaléltnak látszol. Valószínűleg el is szunnyadtál. Lehet, hogy közben valami szépet álmodtál? Hamarosan visszajövök, addig is áttollak az árnyékba a diófa alá. Indulás előtt majd ellenőrzöm a kerekeidet is, mert csak akkor biztonságos kimenni a forgalomba, ha a te műszaki állapotod rendben van. Na, kicsit még álmodozhatsz, míg vissza nem jövök.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Stop. Háromra oda be.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Két szomszéd lakik egymás mellett. Mindenkit látnak, csak egymást nem láthatják. Kik ők? Két szomszéd. Lehetne mondjuk két cseresznye? Nem, a cseresznye szemek nem látnak. Szemek? Igen, ez az! Valóban a szemek, hiszen a szemeink egymást nem látják, de minden mást igen. Nagyon okosak vagytok. Jó volt együtt találgatni veletek.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass! Én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgysem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. A farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukásmese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Vörös Sándor. A hangod. A hangod akkor legszebb, ha kerete a csöndnek, A hajad akkor legszebb, ha cseléde a napsugárnak. Az arcod akkor legszebb, ha emlékszem rája sírva. A sorsod akkor legszebb, ha elszáll, mint az ének.
0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: a Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, Göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a Mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled. Viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál. Úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. Noha, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyett ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
4: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája. De! Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába evédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban. Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet? Kérdezték. Kati már szaladt is. Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni. De a gyerekek rászóltak. Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni, visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek. Eljöhet velünk Kati a boltba? Tururudit veszünk ebéd utánra. Kati boldogan kiáltotta. Igen, szeretnék menni, a Tururudi a kedvencem. De a gyerekek azt felelték. Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba.
5: De én nem akarok felöltözni!
4: Hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek turórudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek.
6: Ki jössz velünk homokozni, Kati?
5: Igen, tortát fogok sütni,
4: örvendezett Kati.
6: De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni.
5: De én nem akarok felöltözni,
4: kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett.
6: Miért sírsz, Katikám?
4: Nyitott be hozzá a mamája.
5: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
4: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
5: Jó.
4: Szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
6: Hurrá, megjött Kati!
4: Kiabáltak a gyerekek.
6: Gyere homokozni!
4: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Meserádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
2: A kalózok kincse.
3: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
2: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
3: Eleget fosztogattunk.
1: Helyeselt a másik kettő.
2: Kezdjünk új életet.
3: Folytatta jobb szem.
1: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
3: Jól van, mondta a másik kettő. Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
2: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
3: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
2: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították.
4: Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Erre nincs!
2: Válaszolták a másik hajóról.
3: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
2: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
4: Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk!
2: Válaszolták a másik hajóról.
4: Megálljatok!
2: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
4: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
1: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
3: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
2: Kalózhajó!
3: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
2: Kalózhajó!
3: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
1: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém! Kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát.
2: A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
1: A közepe az enyém,
2: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe.
1: Vadcsata kezdődött.
3: Villogtak a szabják.
1: Suhantak a tőrök.
3: Pufogtak a pisztolyok.
1: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon Jobbszem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon Balkéz. És 7x7-et teremtett oda a középen Félláb.
3: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint Jobbszem, Balkéz és Félláb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
2: Jobbszem, Balkéz és Félláb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
3: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
1: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
3: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
1: Nyisd ki, tolta oda Jobbszem Balkéznek.
2: Nyisd ki, te,
1: tolta tovább Balkéz Féllábnak.
4: Nyisd ki, te,
1: tolta vissza Félláb Jobbszemnek.
3: Jobbszem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
1: Balkéz felnyitotta a láda tetejét.
3: Félláb belenézett.
2: Mi ez? Mi ez?
1: Üvöltötte csalódottan.
2: Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
3: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
2: Hiszen ez búza mag. Ó, jajgatott Balkéz.
4: Búza! Köszönséges búza!
1: Tépte a haját Félláb.
3: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
1: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobbszem.
4: Ebből még kenyeret süthetünk,
1: toppantott Félláb.
3: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobbszem, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a 3 barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
1: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
3: Így volt?
1: Nem így volt?
5: Égből pottyant mese volt.
0: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sejhaj, de ne vér, bennünk van a kutya vér. Sejhaj, de

0: éles a hangja, éles a szeme, éles a csőre, hiába futnak a kockok előle.
1: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
2: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürkeruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkas virág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündérlány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körssel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz, de azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer, most mondjátok velem, egyszer, mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok, most együtt, egy pici pocakos pocok, jöhet a következő. Pocakon pöckölt, próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt, most menjünk tovább. Egy pici pocakos, most együtt. Egy pici pocakos, és a legvége, pockot. És akkor együtt, pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer, egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek! Trepkapitány vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lipták Gábor, mese a nagyot mondó kiskacsáról. Élt egyszer nagyon régen a Balatonpart egyik kis zsombékos nádas szigetén egy tarkatollú vadkacsa. Rengeteg lakója volt a környező nádi birodalomnak, s kacsa is akadt közöttük töménytelen. A mi fényes tollú kiskacsánk is éppen olyan volt, mint vízen ringatózó társai, de talán éppen ez nem tetszett neki, mert váltig azt akarta elhitetni, hogy ő különb, mint a többi. Vagyis hát, afféle nagyra vágyó, sokbeszédű kis madár volt, aki addig mesélt, amíg maga is elhitte, hogy igazat szól. Így történt azon a tavaszi napon is, amikor a bakony felől érkező illatos, lágy szellők meghozták a hírt, hogy itt a fészek rakás ideje. A mi kiskacsánk messze elhúzódott többi társától a kis zsombékos szigetre, amelyből ugyan szintén tömintelen sok volt a nádasban, de mégis azt állította, hogy az ő saját külön birodalma. Ebben még mindig nem lett volna semmi különös, hiszen a legtöbb madár elhúzódik ilyenkor a többiektől, de a mi kiskacsánk csodálatos dolgokat tudott mesélni az ő szem nem látta fészkéről. Azt hirdette nagy büszkén, hogy ő bizony gyönyörűséges piros tojásokkal rakta meg. Azt hallotta egy fecsegő gólyától, hogy ilyenkor tavasszal az emberek rettentő nagy becsben tartják a piros tojást. Először a nádirigónak hencegett el az ő piros tojásával. Az éppen nagy gonddal kötözgette két nátszál közé új fészkét, s csak félig figyelt oda, de amikor meghallotta, hogy milyen tojásokat keltett az ő kis barátja, bizony majdnem hanyat esett a vízben csodálkozásában. Gyorsan terjedt a hír a tóparti nádas lakói között, de hát mindenki csak fejcsóválva bólintott rá, hitte is, meg nem is. Jól ismerték ugyan a kiskacsa nagyot mondó természetét, de azért tagadni sem merte a hírt senki. Mert hát ki tudja, mi minden lehetséges az ilyen rejtelmes és áttekinthetetlen vízi birodalomban. A nádirigó minden esetre másnap reggel elmondta a dolgot a parti mocsaras réten vadászgató gólyamadárnak, aki még a csőrében tartott békát is elfelejtette lenyelni csodálkozásában. És mivel köztudott dolog, hogy a madarak közül a gólya van a legbizalmasabb viszonyban az emberekkel, hiszen a fészkét is a kéményükre meri rakni, a hegy

futott le a tó felé. Legelől Marci, a kis kanászbojtár, mert ő volt a legcsintalanabb s leggyorsabb gyerek a faluban, utána pedig asszony, lány, gyerek, vegyesen. A legelsők között futott fújtatva, lihegve a totyakos boltos is, aki már gondolatban azt is hallani vélte, hogy miként csilingel az a sok pénz a zsebében. Futott targoncával a hordár, leveses táskájával a póstás, nagy kosárral a hentes, hálóval, varsával rohantak a halászok. A sok kapzsi ember még a józanabbakat is megkeverte, s nem sokára már az is futott, aki azt sem tudta, miért és hová rohannak, megbojdult az egész falu. Egymás hegyén hátán futottak a gyerekek, s mögöttük az asszonyok, kötényükből szakajtót kötve a sok piros tojásnak. S a hosszú sor legvégén ott szaladt sírva Évike is, a legkisebb és legszegényebb kislány a faluban, hiszen már úgy szeretett volna legalább egyszer húsvétra piros tojást kapni. És az egész hajrázó csapat felett ott repült szárnyait csattogtatva Gólyamama, a hírhozó. Jó szerencse, hogy a nádirigó már messziről észrevette a szatyrokkal, kosarakkal rohanó lármás csapatot, s még előbb a feletük szálló Gólyamamát. Egyszeriben megértett mindent, s már szállt is a nádasokon át, gyorsabban, mint a kilőtt nyíl, mindenütt riasztva a vizek lakóit. Meneküljön, aki tudom, erre lát! A rigó vészjelét átvették a sirályok, s víjogva, rikoltozva úgy keringtek a vizek felett, mint amikor derült égből készül vihar lecsapni a Balatonra. Akkor aztán már a parti nádasok minden őre riasztotta a vizek népét. Dobosgén dobolta, harkály kopácsolta, s minden madár adta tovább a vészjelt. Jön a veszedelem! A sok fészkét rakó éhes madár ijetten menekült. Legjobban azonban a nagyhangú kiskacsa rémült meg. Jaj, mi lesz velem? Kiáltozta még most is lódítva. Mi lesz a szép piros tojásaimmal? Feldújják a fészkemet. Jaj, nekem szegény fejem, talán még meg is sütnek. De megám, ripakodott rá egy terebélyes kacsa néni. Ha soká itt jajgatsz, ostoba, addig rikácsolsz, ameddig magadra hozod a veszedelmet. Nosza, erre elhallgatott a kiskacsa, gyorsan elrejtette tojásait a zsombékba, s menekült ki a vízre a többi után. A piros tojásokról meg úgy megfeledkezett, mintha nem is ő találta volna ki azokat. A nádirigó, aki ott örködött felettük, egyedül tudta, hogy minden bajt a kis hencegőnek köszönhetnek. De hát jó szíve volt, s látta a kismadár riadalmát is. Megvonta hát a szárnyát, és nem szólt semmit. Ez se fog többet hencegni, mondta magában, s talán az is eszébe jutott, hogy ha ő nem fecseg a Gólyamamának, akkor most nem közeledne feléjük a veszedelem. Mindenképpen jobb hallgatni, gondolta bölcsen, s maga is elszállt a többi után. Mire a falu béli sereg leért a vízhez, üres volt a nádas. Akárhogy keresték, kutatták, összegázolva a zsombékokat, feldúlva frissen rakott fészkeket, nemhogy piros, de még egy fia fehér tojás sem találtak sehol. Hála a nádirigó éberségének, minden madár ilyettében elrejtette tojásait a veszedelem elől, s még a békák is beljebb húzódtak a vízre, nehogy megtapossák őket a nagy keresés közben. Végül aztán csalódottan, lógó orral fordult vissza a bősz vadász csapat. Szitták Marcit, a kanászbojtárt, aki legelő szaladt, a boltost, aki felnőtt létére utána ment, s általában mindenki szitta a másikat. A legjobban azonban mégis a Gólyamamát szitták, aki becsapta őket, de az addigra már úgy elbújt fészkébe, hogy csak a hegyes orra látszott ki belőle, de az is alig-alig. A tóparton csak az innen is elkésett szegény kis Évike maradt, aki előbb hüppögve, sírdogálva, később megbékélve, felcsillanó szemmel szedte tele kiskötőjét sárga kankalinnal, kék ne felejts el.

0: és amikor a friss zöld fűben még egy szép pettyes madártojást is talált, hangosan, boldogan felkacagott. Büszke diadallal vitte haza a piros helyet.
1: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
2: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
3: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a teknős béka és a tűzgyújtás tudománya. Az indián faluban nagy volt aznap a sürgésforgás, mindenki a tavasz ünnepére készülődött. A férfiak már hajnalban vadászni mentek, a nők pedig gyümölcsöket gyűjtögettek a közeli erdőben, majd feldíszítették a sátrakat. A törzsfőnök leküldte a lányát a patak partjára, hogy hozzon egy kis vizet a szomjuk enyhítésére. A lány pedig szívesen ment, boldogan ugrándozva ért le a partra. Ám ott valami furcsaságot vett észre. A teknős a patak partján valami pirosan villogó fény fölött állt, és száraz gallyakat pakolt rá. A lány szemei elkerekedtek, még sosem látott tüzet. Nem sokára az ágak lángra kaptak, forró lett a levegő, s szúró szak közepette sűrű füst szállt fel a tűzből. Majd mikor kissé lecsillapodott, a teknős az ágakra dobott két szelet húst, és közben magában mormolt. Jég csak tovább, kedves tüzem, süsd meg az én ebédemet! És ebben a pillanatban olyan finom illatok csapták meg a lány orrát, amilyet még sosem érzett. Úgy megbabonázta, amit látott, hogy víz nélkül futott vissza a falujába. Képzeljétek, kiabálta lihegve, a teknős ismeri a tüzet! A többiek meg csodálkozva néztek rá, hiszen egyik sem tudta, mi az a tűz. És akkor a lány gyorsan elhadart, amit látott, hogy a tűz piros és meleg, és a teknős húst süt rajta. A törzsfőnök és a varázsló összehívták a tanácsot, és megvitatták a tűz dolgát. Végül arra jutottak, hogy lemennek a patakhoz, hogy saját szemükkel is megvizsgálhassák a tüzet. Ám mire odaértek, a tűz kialudt. A teknős pedig már egy bokor hűs árnyékában szunyókált. Oda mentek hozzá, és fölébresztették.
1: Ébredj, teknős! Hol az a tűz, amivel az előbb játszottál?
2: Tűz? Miféle tűz?
0: Kérdezett vissza ártatlan arccal a teknős béka.
1: Ne viccelődj velünk, akkor ez mi?
0: Kérdezték az indiánok, a még meleg hamura mutatva.
1: Ugyan, az csak por,
0: legyintett a teknős béka, majd lehúnyta a szemét és elaludt. Az indiánok látták, hogy nem tudnak semmit kihúzni a teknősből, és inkább visszaindultak a falujukba. Másnap a teknős már kora reggel vadászni indult az erdőbe. Miközben a nyomokat figyelte a földön, észre sem vette, hogy az indiánok a bokrok mögül követik minden lépését. Nem sokára el is ejtett egy egeret, majd levitte a patakpartra, hogy ott megsüsse magának az ebédet. Halomba gyűjtötte az ágakat, majd két követ összeütött, és tüzet csiholt magának. Amikor kipattant a szikra, egy szempillantás alatt lángra kaptak az ágak, és tűz keletkezett. Az indiánoknak az álluk is leesett a tűz láttán, majd mikor felocsúttak a meglepetésből, rárontottak a teknősre.
1: Még hogy nem ismered a tüzet,
0: kiabált rá mérgesen a törzsfőnök, de a teknős béka úgy tett, mintha nem értené, mi történik.
1: Na, add csak ide azt a tüzet,
0: mordult rá az indián főnök.
1: Nem adom,
0: akadékoskodott a teknős.
1: Már pedig, ha nem adod ide magadtól, akkor elveszem,
0: mondta mérgesen a főnök, és már nyúlt is a páncélos felé, hogy elkapja. A teknős látta, hogy nincs menekvés, az indiánok körülvették, ezért úgy döntött, inkább megmutatja a tűzgyújtás tudományát az indiánoknak. Fogott két követ, összeütötte őket, és tűz keletkezett. Az indiánok pedig csak ámultak a forró lángok láttán, kezüket a tűzbe téve játszadoztak vele. tessék, megtanítottam nektek a tűzgyújtást. Ezzel a két kővel bármikor tüzet csiholhattok, de jól vigyázzatok, mert amilyen hasznos, éppen olyan veszélyes is. Intette óvatosságra őket a teknős béka. Az indiánok pedig megköszönték a tüzet, és visszaindultak a faluba, immár a tűzgyújtás tudományával a birtokukban. Még aznap este meg is tanulták, hogy a tűz nem játék, mikor az ünneplés közepette, az egyik sátor lángra kapott, s bizony az egész falu kellett a tűz eloltásához. Így ismerték meg, majd tanulták meg tisztelni az indiánok a tüzet.

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak Süsü.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Zelg Zoltán, a kiskertész. Elmondja Kassai Katalin. Kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfűk, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének szomszédkertnek, napnak, szélnek.
0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
4: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Ha, legközelebb a fejet fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, míg jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak, de mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza, szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért évettek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Föld alatt él, sötétben ás, éjjel-nappal van lakásán. Kertekben néha okoz kárt, talán azért van, mert nem lát. Talált ki, mondhat. A vakond.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Cillancs felfedezi a világot. Elmondja Korda György. Cillancs unatkozott. A kertben élt a két testvérével meg a mamájával. Nyár volt, meleg volt, a kert gyönyörű volt, és Cillancs mégis unatkozott. Ő volt a legkisebb, s vele senki nem akart játszani. A nagyobbik testvére a lepkéket kergette elmerülten, a lepkék vérámon billegtették szárnyaikat, a középső testvére meg állandóan aludt. Lustán fújta a kását, a horkolása betöltötte a kertet, úgy zümmögött, mint valami apró fűrész. A mamája a kedvenc helyén feküdt, ő se játszott vele. Olyasmiket mondott neki, hogy 3 hónapos cica vagy, tanulj meg egyedül játszani, elég nagy vagy, ismerkedj meg a világgal. Cillancs megfogadta a tanácsot, ismerkedett a világgal. A kert volt a világ, a nagy, gyönyörű nyári kert. Először a fűvel találkozott, abból volt a legtöbb. A fű bársonyosan puha volt, ahogy óvatosan lépkedett benne a talpacskáival. A fűvel nem csak lépegetni lehet, de hemperegni, meg bogarászni is. Cillancs hemperget és bogarászott. Mikor már jól megismerkedett a bársonyos fűvel, találkozott egy bokorral. A bokor tetején gyönyörű, tűzpiros virágok nyíltak. Cillancs először lentről bámulta a tűzpiros virágokat, majd elhatározta, hogy közelebbről is megnézi őket. Nekirugaszkodott, kapaszkodott, majd keservesen nyávogva lepottyant a földre. Megszúrt, megszúrt, szaladt a mamájához panaszkodva. Hát persze, mosolygott a mamája, a rózsának tövise van, mász fel olyan fára, aminek nincs tövise. Cillancs keresett olyan fát, aminek nincs tövise, felmászott rá. Aztán egy másikra, aztán egy harmadikra, mikor minden fára felmászott, bússal leült a fűbe, és megint unatkozott. Ahogy ott ül a fűben, kíváncsian nézte a házat. A ház a kert végében állt, és oda tilos volt bemenni. Cillancs lopva körbe pillantott, a mamája szunyókált, a középső testvére horkolászva aludt, a nagyobbik testvére elfutott egy pillangó után, gondolt egy merészet, nekiíramodott, és besurrant a házba. Dobogó szívvel megállt a szoba közepén, óvatosan nézdegélt. Milyen más volt itt minden, mint a kertben? Először is nem volt fű. A fű helyett szép, sárga padló volt, a padlón tarka szőnyegek. Azután nem volt fa, hanem asztal, és az asztal mellett székek. Azután nem volt ég, hanem szép fehér mennyezet. Nem volt nap, de volt egy szép nagy lámpa. A falakon ablakok voltak, de nem lehetett kilátni rajtuk, mert hatalmas színes függönyök takarták. Aztán nem volt szúros rózsabokor, de volt egy nagy váza tele virággal, aztán volt még valami, ami teljesen elbűvöltett cillancsot. A földön egy vonott kosár, és a kosárban színes pamut gomolyagok. Ez ám a játék, gondolta Cillancs boldogan. Nem habozott egy percig, se odaugrott a kosárhoz, ügyesen felborította. A színes gombolyogok kigurultak pont a mancsához, elősen óvatosan pofozgatta, majd merészen nagyot csapott rájuk. A sárga gomolyag elgurult puhán, egészen a szoba sarkáig. Ahogy gurult, egyre kisebb lett. Cillancs ámulva nézte. Na hát, ez ám a fura labda, gurulás közben elfogy. Aztán a piros gombolyaggal gurigázott, aztán a kékkel, egyre bátrabb, egyre vidámabb lett. Hogy is ne? Hiszen olyan régen nem játszott már, és micsoda pompás játék ez a három gombolyag. Egyedül is lehet velük játszani, és micsoda pompás hely ez a szoba. Bár nincs benne fű, nincs benne fa, és nincs benne több macska se, mégis jókat lehet benne gurigázni. Az udalmat, mintha elfújták volna. Cillancs gurigázás közben elégedetten gondolt rá, már nem unatkozom. Aztán egy másik gondolat is motoszkált a fejébe. Igaz, egyedül vagyok, igaz, hogy a két testvérem kimaradt a kertben, de az is igaz, hogy az egyik mindig alszik, a másik meg mindig lepkére vadászik. Elvetette a motoszkáló gondolatokat, és a sárga gombolyag után iramodott fürgén. Amikor utolérte, rácsapott a mancsával. A sárga gombolyag puhán gurult. Amikor utolérte, megint rácsapott. Egyszer csak egy nyitott ajtóhoz ért. Cillancs habozás nélkül belépett az ajtón. Fürkészve körülnézett. A másik szobában is tarka szőnyeg volt a padlón, székek, asztalok álltak rajta. Gombolyagok nem voltak, de volt valami, ami nagyon érdekesnek látszott. Az asztalon egy nagy, vízzel telt üvegedény állt. Két szépséges tarka-barka hal úszkált a vízben. Cillancs kíváncsian figyelte. De gyönyörű, sóhajtotta. Ilyen nincs a kertben. A két hal is észrevette a bámészkodó kis cicát. Először ilyetten fel alá cikkáztak az akváriumban, majd lassan megnyugodtak, mivel látták, hogy a kis cica bámészkodik, nem bántja őket. Abba hagyták az ilyet cikkázást, és megint szép lassan úszkáltak. Cillancs mozdulatlanul gyönyörködött a tarka-barka halakba, és esze ágába sem volt, hogy bántsa őket. Majd óvatosan felágaskodott, és az üvegre tette mancsát. Így nyávogott halkan. Szép tarka-barka úszkálók, aranyos pikkelyesek, úgy szeretnélek megsimogatni benneteket. A halak, mintha értették volna, odaúztak a mancsa alá, egyszer csak a magasból éles rikácsolás hallatszott. Keringette, rabló, rabló! Cillancs riadtan nézett fel a magasba. Egy ketrecben két papagáj ült, hintázott és rikácsolt vidáman. Csak a hangjuk volt félelmetes, amúgy barátságosan nézegették a riadozó kis cicát. Cillancs is összeszedte magát, és kíváncsian figyelte a rikongató papagájokat. Már ő is mosolygott, nem vagyok rabló, gondolta, csak kíváncsi, és ezek a papagájok úgy látszik nem tudnak mást. Majd megsálnálta őket, be vannak zárva, lehet, hogy azért rikácsolnak, de én nem tudlak kiengedni benneteket. Több szoba nem volt, Cillancs kiosott a hátsó ajtón, és meglátott egy lépcsőt. A lépcső lefelé vezetett a ház alá. Na, fent mindent láttam már, megnézem, mi van lent. Leszaladt a lépcsőn, és egy nagy, homályos pincébe ért. A sötétség nem zavarta, hiszen macskák a sötétben is kiválóan látnak. Bámészkodott hát, merezgette a szemét. Látott egy üvegbe tűzött gyertyacsonkot, meglátott egy egeret. Mind a ketten megtorpantak, majd az egér kapott hamarabb észbe, iszkiri elszaladt. Cillancs kiáltott, ne féltek is buta, nem bántalak. De az egér már nem volt sehol. Cillancs forgolódott, idelépett, odalépett, kereste, hová bújhatott az egér. És ahogy forgolódott, belegabajodott valami puhába. Dühösen kapálozott, de ez a puha valami egyre jobban rátekeredett. Hát ez meg mi a csuda lehet? Valami háló tűnődött? Még sose látott ilyet. Majd megunt a gabajodás, nagyot csapott a mancsával, a pókháló elszakadt, Cillancs végre kiszabadult. Megtisztogatta bundáját. Na, majd legközelebb óvatosabb leszek, mormogta. Jó is, hogy megfogadta, mert majdnem belelépett egy egérfogóba. Na, elég volt a pincéből dinnyögött, s felfutott a lépcsőn. A hátsó udvarra ért. Kerek szemmel bámészkodott, sohasem járt még itt. Hát, ahogy körülnézett, meglátott egy nagy tálat, a tálban víz volt. Aztán meglátott egy hosszú, bozontos kutyafarkat. Mikor már jó megbámulta a kutyafarkat, elhatározta, hogy megnézi a kutyát is. Óvatosan előre araszolt, a farok egy szép nagy kutyájé volt. Cillancs a lélegzetét is visszatartotta, úgy nézte. A kutya lustán heverészett, lassan kinyitotta a fél szemét, és megnézte a kíváncsi kis cicát. Hát ez a vakarcs honnan pottyant ide? Gondolta álmosan, még sose láttam. Biztosan a másik udvar volt évet ide. Ott mászkálnak ezek a nyávogó szörgombolyagot. Cillancs kicsit remegve nézett a nyitott fél szemébe, eszébe jutott, hogy miket mesélt a mamája a félelmetes kutyákról, hogy a kutya a macska ősi ellensége, meg hogy a macska azonnal fusson, ha kutyát lát. Cillancs meg is feszítette mind a négy lábát futásra készen, de a kutya nem volt se félelmetes, se ellenséges. Elfutni ráérek, előbb jól megnézem, gondolta Cillancs. Aztán hogy történt, hogy nem? Nyilván csak ásított egyet a kutya, kinyitotta a hatalmas száját, csak úgy recsegett a szálkapcsa, s megmutatta óriási fogait. Cillancs felugrott, és elfutott. Cillancs futott át az udvaron, nem nézett se jobbra, se balra, mikor már alig bírta a ideje, és alig mozgott a lába, szaporán szedve a levegőt megállt. Lassan megnyugodott, megszűnt a lábában remegés, és megnézte, hová is került a nagy futásban. Két tüskés bokrot látott, egy nagy tüskés bokrot és egy kicsi. Hát, ahogy nézegette őket, egyszer csak hihetlen hátraugrott, mert a tüskés bokrok megmozdultak. Először a kicsi, utána a nagy. Kigömbből jöttek, és orruk lett, meg szemük, meg szájuk, és vidáman rámosolyogott a Cillancsra. Cillancs visszamosolyogott, és udvariasan bemutatkozott. Én Cillancs vagyok, és ti kik vagytok? A kisebbik tüskés bokor pergő nyelven válaszolt. Mi vagyunk a südök, ő a mamám, én pedig a fia vagyok. A sümmama bólogatott, de nem szólt egy szót sem. Lehet, hogy azért nem, mert nem így jutott szóhoz. A kisebbik sümm fecsegett tovább, látszott, hogy szeret beszélni. És mi, sünök, híres egérvadászok vagyunk bizony. Cillantságra nyit szemmel bámulta a fecsegő sűn. Mit bámulsz? Kérdezte a sűn fiú. Azt bámulom, hogy te alig vagy nagyobb egy egérnél. Tudom, mert az előbb láttam egy egeret a pincében, válaszolt Cillancs mosolyogva. És hogyan tudod te megfogni az egeret, amikor alig vagy nagyobb nála? Nem számít, legyintett a sűn. Majd megnövök, és akkor leszek, mint a mamám, és könnyen elbánok egy vacak egérrel. De Cillancsot furdálta a kíváncsiság, és addig is mit teszel, amíg megnősz? A sűnfiú egy pillanatig tétovázott, és már hadarta is. Addig tejet, 10 liter, meg kukacot, de 1 métereset, vagy 2 métereset. Cillancs ámuldozott, majd magába ezt gondolta. Nagy hencegő vagy te, kis sűn. De nem mondta ki, mert nem akarta megbántani. Cillancs elbúcsúzott a sűnöktől, s mosolyogva trappolt a fűben. Trappolás közben tűnődött, hogy merre menje. Haza még nem megyek. Még korán van, és úgy érzem, hogy még nem láttam mindent. Nagyot kagyarodott és kifutott a mezőszélére. A mezőszélén egy kerítés volt, a kerítés mellett egy ló legelészett, mellette egy kis csikó felemelt fejjel. Cillancs félrehajtott fejjel bámulta őket. De szépek, és milyen nagyok, és milyen hosszú a sörényük. Egyszer csak valaki fölemelte, lágyan megsimogatta, és így szólt hozzá nevetős hangon. Hát, te kis cica, mit keresel itt? Cillancs először megijedt, de hamar megnyugodott, hiszen simogatják, és nevetős hangon szólnak hozzá. Megnézte, ki az. Egy mosolygos képű kis fiút látott piros sapkában. A fiú tovább simogatta és beszélt hozzá. Milyen szép puha bundád, és milyen okos pofikád van, hogy hívnak? Cillancs csak nyávogott egyet, majd a szemét lehúnyva dorombolt, a fiú bólogatott. Aha, értem, kíváncsi kis cica vagy, és most körülnézel a világban. Letette a kerítésre Cillancsot. Bámészkodj nyugodtan. Én enni adok a lovaknak. Cillancs elúta a nézelődést, leugrott a kerítésről, és visszafutott a mezőről a szomszéd kertbe. Épp azon tűnődött, hogy mit csináljon, mikor nyávogást hallott a magasból. Miau, miau! Fölnézett, és látja, egy koromfekete kis cica van a háztetőn, sétált a mamájával. Cillancs visszanyávogott, mire a koromfekete kis cica integetett neki. Hogy hívnak? Kérdezte. És honnan jössz? És hová mész? Cillancs visszaintegetett, majd megkérdezte. Felmehetek? Fenn majd mindent elmesélek. A koromfekete kis cica a mamájára nézett, a mama beleegyőzően bólintott, Cillancs fölrugaszkodott, Sripszap fönn volt a háztetőn. Cillancsnak hívnak, mondta kicsit liegve. Én ott lakom a szomszédba 2 testvéremmel és a mamámmal. És csak úgy kóborlok össze-vissza. Voltam benne a házban, voltam a pincében, voltam egy másik kertben, voltam a mezőn, és most így vagyok. Cillancs kíváncsian körülnézett a tetőn, és büszkén állapította meg, hogy nem szédül. Ekkor meglátott valamit. Mi ez ott? Gyík! Cillancs tovább pámészkodott, kihajolt a tetőperemén, és meglátott egy fecskefészket. A fészekben 4 éhes fióka tátogatta a csőrét. A fecske mama és a fecske papa felváltva eltette őket, amelyik fiókának éppen üres volt a csőre, égtelenül csivitolt. A korom fekete cica mellé kuporgott és magyarázott. Négyen vannak. Láttam, amikor kikeltek. Naponta látom, hogy növekednek. Rajtuk tartom a szemem. Vigyázok rájuk. Cillancs kérdően nézett a korom fekete cicára. Miért kell vigyázni rájuk? Hiszen itt a mamájuk meg a papájuk. De nincsenek mindig itt. Szúnyogokra vadásznak, meg a bogarakra. Ezért kell vigyázni, nehogy valaki bántsa a fiókákat. Cillancs elismerően nézett új barátjára, majd a fecskefészket bámulta. S ahogy bámulta, valami bizseregni kezdett a szívében. Az bizserget, hogy de rég látta már a mamáját. Cillancs nem habozott, gyorsan lekúszott a tetőről, visszaintegetett a korom fekete cicának, és futott hazafelé. Futás közben halkan fel-fel nyávogott, és egyszerre csak meghallotta a mama hangját. Cillancs, hol vagy, merre vagy? Cillancs boldogan kiabált. Itt vagyok, megyek már, mama! Átbújt a kerítésen, és már ott is volt a fa alatt a mamája mellett. Hozzábújt gyorsan, hízelkedve és boldogan szaporán pislogott az örömtől. A mamája kedveskedve szörnyűködött. Hol voltál, én csavargó kis cicám, és milyen piszkos a bundád? Hát gyere, megmosdatlak! Szelíden tisztogatni kezdte a kószos, piszkos bundácskát. Cillancs lehúnyta a szemét, halkan dorombolt, büszkén végig gondolta, hogy merre járt. Világot láttam, suttogta. Szép a világ, jó a világ, de legjobb itthon.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok! Felfe Dezső vagyok, de most egy nálam sokkal híresebb kutatóval szeretnélek titeket megismertetni. Karikó Katalinnak hívják, Szolnokon született, és ő az első magyar nő, aki kutatásaival kiérdemelte a Nobel-díjat. Ez hatalmas elismerés, hiszen ezt a díjat csak a tudósok legjobbjai kaphatják meg, akik valami olyat értek el, amivel érthetőbbé és jobbá tették a világunkat. Karikó Katalinnak és csapatának nagyon fontos dolgot köszönhetünk. A néhány éve kirobbant COVID-járvány megfékezésére képesek voltak nagyon rövid idő alatt hatékony oltást kifejleszteni. Tudor Kukacnak ő az egyik példaképe.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
2: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
2: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok, most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is. Mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza másfél lépés. A szélessége egy fél lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserép virág, egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kishúgom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani.
7: No, gyerünk már a kertbe!
6: Vagy így.
7: Sétáljunk egyet a mezőn.
6: Vagy éppen így.
7: Most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni.
6: Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett, messze, messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a negyedik emeletre teremtette az építész. És így a többi két-három emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a Népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít. Tessék, Iduskám, mondom neki.
7: Hát a mesének soha nincsen vakációja.
6: Honnan jut ez eszedbe?
7: Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig, mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese sohasem szűnik meg.
6: Igazad van, Iduskám, feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta.
7: Hát hogy lehet ez?
6: Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehellete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
7: súgás után felelek.
6: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod? Én sem. De azt tudom, hogy élt ott hajdanán három kicsi tündér. Sem apjuk, sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirtadal volt a dadájuk. És olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön három ilyen különböző természetű tündérgyermek, de három ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, s úgy rendbeszedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő. Egy percig nem maradt nyugton. Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőkehajú, mély a kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallott a dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkaláb kelyhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet. Még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért, mert ez a mese. Szép Tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell.

0: Támadok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot. Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget, az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet, pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Értő ahhoz a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is, lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha, a játék szüneteljen olykor-olykor, de a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Édoskám, figyelsz?
1: Nagyon, nagyon!
0: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szél se jár, jaj, de...

0: Tudásmeseradio.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Antanténusz, szórakaténusz, szóraka, tikitaka, alabalabam, buszka. Antanténusz, szórakaténusz, szóraka, tikitaka, alabalabam, buszka.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Környezetismeretből tanultuk a szelektív kukák színeit. Hogy a sárgába kell a műanyagot, a kékbe a papírt, mégis ma reggel sehogy sem jutott eszembe a kukák előtt állva, hogy mi hova kerül.
2: Hát igen, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez is egy közmondás?
2: Pontosan. Azt jelenti, hogy minél többször ismételsz, gyakorolsz valamit, annál mélyebb és tartósabb lesz a tudásod.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
4: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
3: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
4: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
3: Henceg.
4: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
3: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
4: Hadd mondja végig, Aromó.
3: Az oroszlán elhallgatott.
4: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
5: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
3: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
5: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
3: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
4: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fücs, lengettek, fütyöréztek, fütyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
3: Dühöngött Bruckner Siegfried.
4: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
3: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
4: Hát, bizony,
3: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
4: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
3: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
4: Csak!
3: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
4: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hely, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
3: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
4: Hát kicsoda?
3: Háborgott Bruckner Siegfried.
4: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
3: Jó, jó, vágott közben Mikka Makka, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
4: Úgy van,
3: helyeseltek a többiek.
4: Ki az a Petőfi Sándor?
3: Kiabált Bruckner Siegfried.
4: Soha se hallottam a nevét.
3: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
4: Na jó,
3: mondta Bruckner Siegfried.
4: Tudok én mást is. Ide süssetek.
5: póz arc az ég felé. Neki kezdett.
4: Hely, kent, gyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
5: Ho-ho, adonászott a romó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rém sincs benne.
6: Rémnek kell benne lenni? Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
4: Hát, nem árt, mondta az. De ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
6: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried.
4: Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
5: Elkezdte.
4: Apám tyúkja,
5: írta Bruckner Siegfried.
4: Egy tyúka, pó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
5: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
4: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
5: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
4: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
7: Ugyan, miféle vers ez?
5: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
4: Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék ama ménest, széttiporná az anaménest.
5: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
4: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
5: Nagy zoárt dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
4: Ugyanazt, amit az anakonda,
5: kiabált közbe Vacskamati.
4: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat,
5: bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
4: Senki,
5: zúgták a többiek.
4: Nem ér,
5: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
7: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
5: Kérdezte Mikka Makka.
4: Senkinek,
5: felelték kórusban.
4: Ezen nem újjon,
5: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
8: Csiribi, legyen itt egy csiribá.
5: Természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
4: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
5: Kérdezte Vacskamati.
7: Hátulról vagy előről számítva?
5: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
8: Itt van az 59. oldalon.
5: És olvasta.
4: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
7: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
5: mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
7: Jöhet a következő,
5: intett Mikka Makka.
4: Ló Serafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
9: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüstülök, belőlem nem lesz tulok.
4: Hát az biztos, kiaválták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
7: Még hogy elpüstülök,
5: pihogott Bruckner Siegfried.
4: Püstülök a rühigéstől.
7: Csend legyen,
5: kiáltott Mikka Makka.
7: Ki következik?
5: Én, mondta Vacskamati.
4: Egy egészen rövid verset írtam.
7: Halljuk!
5: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
4: Miért csütörtökül Ordít?
5: Mert csütörtök, mondta Vacskamati.
4: Ha péntek, péntekül ordítana.
6: Idegen nyelveket nem tud?
5: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
4: Nem,
5: mondta Vacskamati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
4: Elég,
5: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
6: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
4: Nem ér,
5: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
4: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját, hottentotta,
5: háborgott Aromó. Ez igenis magyarul van.
4: Akkor én megeszem a fülem,
5: mondta Bruckner Siegfried.
4: Már meg is sózhatod,
5: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
4: Bálomböki bagú fan,
6: Bálombökö big a fún, búlámbökö bög ifon, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bog áfön, bölömbik a búg a fán.
5: Ez semmi, mondta Lószerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
8: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
5: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
8: Nem is kell leírnom, mondta Lószerafin. Kapásból is elmondhatom.
5: És már, mondta is.
8: Aramó újra belefogott.
6: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül.
8: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
6: Kumaráli ketyűül, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyje, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
5: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol? Szólt Aramó.
8: Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
6: Te egy kutyahol?
8: Esetleg elfárad,
5: vetette közbe Bacska Mati.
8: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
6: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
5: Kelt Bruckner Siegfried is Lószerafin védelmére.
8: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
5: Ez igaz?
8: Hagyták helyben a többiek.
5: Találmánynak nem rossz,
8: lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
5: Mikka Makka megint csengetett.
8: Halljuk az utolsó versenyzőt?
5: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
8: Így szavalt.
6: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
5: Nem ér, rikoltozza Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
8: No, mondta Mikka Makka.
5: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
6: Miért? Mit jelent?
8: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
6: Engem is? Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: Persze,
8: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
6: Éljen dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
5: Adjuk,
8: kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett dömdödöm fejére.
5: Te győztél, mondták neki.
6: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
8: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.
10: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.

após, nem maradhat el az anyós. Kitotyogva, ki megfutva, ott megy egész perefutja.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem.
0: Sziasztok, Csukásmese Rádió.
3: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a kötélye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény. Aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél röv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsök tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki se másszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsök tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy roscipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott. A feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Tejfel,
1: felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A Kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szépen a bolt.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján százesztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tó vizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára ester hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a százesztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a százesztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balatonban rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége.

Gyalog megyünk Buddára, oda érünk Szerdára, ott a hegyek magasak, a hegytetők havasak.

0: szeretném én a kifli tücsköt kérni.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pösszeegeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és megegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte peckesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
3: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
2: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak, vak! Bau, bau. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
3: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
2: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
3: Nem tudom megmutatni,
2: brummogott a kuvasz.
3: Sajnálom.
2: A Kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a Bocihoz. A Boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, s peckesen megállt.
3: Hú, egy kiskakas, bőgte vidáman a Boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
2: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést.
3: Mú, bú, mú, mú.
2: A Kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött.

0: kelkúgya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is. Uj, uj, röf, röf, röf! A malacok mérgesen nézték a röfögő kiskakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak. Csúfol! Utánoz és csúfol! Utogattak a kelekkutya kiskakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
1: Miért csúfolodsz?
0: Kérdezte szigorúan. A kelekkutya kiskakas megszeppenve mondta. Nem csúfolódom, beszélni tanulok. A cucamama elmosolyodott.
1: Ennyi, ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
0: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekutya kiskakas.
1: Sajnálom, mondta a cocamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
0: A kelekutya kiskakas továbbment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott.
1: Gá-gá-gá.
0: A kelekutya kiskakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is. Gá-gá-gá, gá-gá-gá, gá-gá-gá. A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kiskakast.
1: Gá, ej, hát téged meg minelt, félre nyeltél.
0: Beszélni tanulok, motyogta a kelekutya kiskakas. Mutasd meg, hogyan kell.
1: Sajnálom,
0: ingatta a fejét a liba.
1: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak gágogni tudunk.
0: A kelekutya kiskakas továbbment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfenceztek, és vidáman makogtak.
2: Sárga répa, bekaplak.
0: A kelekutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak, sárga répa, bekaplak. A nyulak körbeállták a kelekutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
2: Egy makogó kiskakas?
0: A kelekutya kiskakas mérgesen kiáltott. Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam! Az egyik nyúl abbahagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
2: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
0: A kelekutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan továbbment.
1: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
2: Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
0: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
1: Egy kiskakas. Torka tolla tarajas.
0: Majd szelíden felmekegett. Kelekutya kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
2: Meg, meg, meg.
0: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
1: Nem, nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. Te kiskakas vagy.
0: A kelekutya kiskakas bánatosan lógatta a taraját. Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam. A kecske meleg hangon válaszolt.
2: Nem tudom megmutatni. Én csak mekegni tudok. Sajnálom.
0: A kelekutya kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, fecseréztek. A kelekutya kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekutya kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott.
2: Háp, háp, háp.
0: A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekutya kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
2: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz?
0: És lespriccelte a kelekutya kiskakast. A kelekutya kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
1: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó.
2: azért még nem kell lespriccelni.
0: Ahogy ment, rápisszegett valaki. Psz, hé! A kelekúgya kiskakas megállt, körülnézett, hogy kipisseg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret. Te pisszegtél? Kérdezte a kelekúgya kiskakas.
2: Én hát, mondta az egér.
0: És miért pisszegtél? Érdeklődött a kelekúgya kiskakas.
2: Azért pisszegtem, hogy állj meg.
0: Megálltam, mondta a kelekúgya kiskakas.
2: Látom, fontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
0: A kelekúgya kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
2: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
0: Az egér roppant komoly képet vágott.
2: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok. Híres tanár, és ez itt egy híres egériskola.
0: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekúgya kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
2: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, ezt szavalom az egér verset.
0: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset.
2: Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
0: Szép volt, dicsérte meg a kelekúgya kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
2: Semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin. Na, most te!
0: A kelekúgya kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
2: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
0: Köszönöm, hálálkodott a kelekúgya kiskakas, és cincogva ment tovább.
2: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában.
0: A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
2: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
0: A kelekúgya kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom. A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
2: Persze, hogy nem jól csinálod.
0: Kelekúgya kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
2: Nyáu, nyáu, ez jó? Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
0: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom. A tarka macska megvonta a vállát.
2: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
0: A kelekúgya kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott. Kelekútya kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
2: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kis kakas. Miért nyihogsz?
0: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekúgya kis kakas. A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
2: Nem, nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
0: A kelekúgya kis kakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. Kelekúgya kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt. Krú, krú! A galambok a fejüket rázták.
2: Krú, nem jó, nem jó, te nem vagy galamb?
0: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekúgya kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után.
2: A csengő egy bárány nyakába volt kötve.
0: A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
1: Be,
0: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekkutya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett.
1: Be,
0: A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra.
1: Te bégettél? Be, kérdezte.
0: A kelekkutya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekkutya kiskakast.
1: Neked nincs. De neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is béges.
0: A kelekkutya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta. Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja. A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
1: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
0: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekkutya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején. Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan. Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekkutya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekkutya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt. Ejnye, hát nem így kell. A kelekkutya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
1: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
0: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tátsd a csőröd, kukorékolj! Na, rajta! Próbáld meg! A kelekkutya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt.
1: Kukorikú! Kukorikú!
0: Zengett a kukorékolás, a nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
1: Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták.
0: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
1: Fölébresztettem a napot. Én egyedül, én a kiskakas.

0: Csukás Mese Rádió. A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukás Mese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap?
2: Na, mondd.
1: Borival az oviban összevesztünk azon, hogy melyikünk játszon a Lencsi babával. Mindenki azzal a babával szeret játszani, mert szép, hosszú a haja, és olyan ruhája van, mint egy hercegnőnek. Én nem akartam a másik babát, mert annak nem olyan díszes a ruhája. És képzeld, Bori azt is mondta, hogy játsszuk azt, hogy az én babám a szolgáló, az övé pedig a királylány.
2: Igen, valószínűleg nekem sem estek volna jól Bori szavai. És mi lett aztán?
1: Hát, először kiabáltunk, aztán elsírtam magam. Az óvónéni odajött, és együtt megbeszéltük, kezet is fogtam Borival.
2: Ez nagyon jó. Akkor ezek szerint elástátok a csatabárdot.
1: Az mit jelent?
2: A csatabárd egy régi fegyver volt, amit harc közben használtak. Amikor elásták, utána már nem harcoltak tovább. Szerencsére ti is kibékültetek, így véget ért a veszekedés. Azaz, ti is elástátok a csatabárdot. Persze, jelképesen.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tapsal indul a csúcsúá.

Kezed. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, tüvelykujjad felfele. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két lábfejed befordít, és pohóckodik. Blablabla.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Németh Lojzi vagyok. És zenész vagyok. Képzeljétek, mikor gyerek voltam, hegedülni tanítottak. Olyan keserves hegedű órákat húztam az elején, csak úgy nyikorgott a hegedű a kezem alatt, mire végre megtanultam rendesen hegedülni. Sok-sok év telt el. Két gyermekem is van, egy fiú meg egy lány. Amikor kisebbek voltak, legalábbis a lány, mert a fiú még mindig kicsi, akkor fejből meséltem nekik. Én találtam ki a meséket. Egyik nagyon izgalmas volt, voltam én nagyon izgultak, voltam én meg olyan kedves volt, hogy el is sírták magukat. Javaslom nektek is, hogy meséljetek saját magatoktól, találjatok ki meséket, mert az nagyon izgalmas tud lenni. Most például nektek mesélek. Hallgassátok szeretettel. Mikula Péter, világszépítés. A betegség. Nagy bevásárláson voltunk, a kedvenc áruházunkban. Ilyenkor veszünk meg mindent, ami fontos a következő hétre, és amit nem felejtünk el. Kenyeret, tejet, húsokat, mosószert, szalvétát, mindent, ami kell. Nélkülözhetetlen vagyok ilyenkor. Én pakolom be a bevásárlókocsiba, amit anya és apa kiválasztanak. Ahogy hazaértünk, nem volt kedvem csomagtartóból a kamrába pakolósat játszani. Gyorsan levettem a cipőm, papucsot húztam, és mentem a szobámba lefeküdni. Anya sietett utánam. Jól vagy, Zorka? Minden rendben? Kérdezte. Nem jössz inkább ebédelni? Szilvás gombóc lesz ebédre. Máskor tapsoltam volna örömömbe, de most egyáltalán nem volt kedvem tapsolni. Valamiért nem éreztem előre a számban a gombóc ízét, orromban az illatát, nem kérdeztem meg anyát, mennyit kell még várni, hogy elkészüljön. Nem vártam a pillanatot, mikor mehetek porcukrot szórni a frissen gőzölgő gombócra. Csak összegömbölyödve magamhoz öleltem a párnámat. Hallottam Berci hangját, ahogy hív. Gyere, tesó, kártyázzunk! Valami visszatartott. Nem vagyok éhes, és nincs kedvem játszani. Fáradt vagyok, elgyengült a testem, aludni szeretnék. Válaszoltam. Arra ébredtem, hogy fázom, anya állt mellettem kezében a lázmérővel. Gyere, tücsök, nézzük meg, mit mond a lázmérő. Beteg leszel-e? Honom alá dugta, és betakart. Néhány perc múlva, fejcsól válva nézte meg, mi lett az eredmény. Sajnos azt mondja ez a pálca, hogy beteg vagy. Próbálj meg aludni, kislányom. Mondta, eligazította a takarómat, homlokon csókolt, lehúzta a redőnyt, és kívülről becsukta az ajtót. Már sötét volt, mikor felébredtem. Anya és apa ott ültek az ágyam mellett. Fáztam. Remegtem, remegett mindenem. Nagyon rosszul éreztem magam, mindenem fáj, mondtam. Nem tehettem mást, keserves sírásba kezdtem. Fáj a fejem, a szemem, a hátam, folytattam, miközben tovább vacogtam. Vedd be ezt a gyógyszert, Zorka, mondta anya, ettől jobban leszel. Nem akarok beteg lenni, kiabáltam, de inkább nyöszörgésnek hallatszottak a kiabálásnak szánt mondatok. Vedd be, kérlek, ettől jobban leszel, kislányom, ismételte anya. Nem. Soha, válaszoltam zokogva. Apa húzódott közelebb hozzám, megfogta két kezem, és a tekintetemet kereste, amikor megtalálta, így szólt. Szépségem, figyelj rám. Tudom, hogy nagyon rossz most neked. Nagyon együtt érzünk veled. Megtámadta a testedet, a szervezetedet, a betegség. Vírusok vagy bacillusok. Ők a fekete sereg. De szerencsére, és itt biztatóan nézett a szemembe, a testedben van egy nagyon erős, hősies fehér sereg, amelyik le fogja győzni a betolakodókat. Ezt a fehér, testedet védelmező sereget kell segítenünk azzal, hogy utánpótlást, muníciót küldünk nekik a győzelemhez, gyógyszer és sok folyadék formájában. Pihenned kell, minél többet, hogy minden energiádat felhasználhassák a fekete sereg megsemmisítésére. Érted, tündérkém? És olyan apásan megölelt. Tudom, nagyon rossz most neked. A felnőtteket is megviseli a betegség. De megígérem, ha beveszed a gyógyszert, iszol és pihensz eleget, minden nap jobban leszel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elmenekült belőled a betegség. Nyoma sem maradt. De ne feledd, minden gyógyuló betegnek kicsit hőssé kell válni a betegség elleni küzdelemben. Biztos, apa? Biztos? Kérdeztem vissza, alig hallhatóan. Igen, a szavamat adom, de neked is segítened kell a fehér sereget. Nagyon kell bíznod bennünk. Fog az menni, amilyen klassz lánynak ismerlek. Jó, megpróbálom. De mondjátok meg annak, aki kitalálta a betegséget, hogy nem volt jó ötlet. Igazad van, mondta anya, és hideg-vizes kendőket tett a homlokomra és a csuklomra. Jéghideg volt, brrr. Nem panaszkodtam, csak egy kicsit igyekeztem hősiesen harcolni a betegség ellen. Újabb és újabb borogatást cserélt rajtam anya. Ettől és a gyógyszerektől kicsit jobban lettem. Nem fáztam annyira, de nagyon gyengének éreztem magam. Nyílt az ajtó, és egy bácsi lépett be a szobába, egy táskával a kezébe. Anyához bújtam, és elfordítottam a fejem. Minek jön ide ez a valaki, mikor beteg vagyok? Senkit se akarok látni, gondoltam. Közelebb jött ez a nem várt vendég. Leült az ágyam szélére, majd így szólt. Szerbusz, Zorka! Én egy doktor bácsi vagyok, és azért jöttem hozzád, hogy megvizsgáljalak, segítsek neked meggyógyulni. Mindig elmondom, mit fogok csinálni. Semmi sem fog fájni, és semmit sem csinálok, amit nem szeretnél, mondta. Még jobban anyához bújtam, szemem sarkából figyeltem, mi mindent vesz elő a táskájából. Nekem tetszik, amit mond a doktor bácsi, mondta anya. Gyere közelebb, Zorka, próbáljuk ki, csak olyat csinál, amiben te is beleegyezel. Így van, helyeselt a vendégünk. Gyere, meghallgatom a szívedet és a tüdődet. Nem fog fájni. Engedtem magam, sóhajtottam, bent tartottam a levegőt. Meghallgatott a hallgatójával, amilyen nekem is van, csak az övé igazi. Jó van, Zorka, csak így tovább. Itt minden rendben van. Ha megengeded, megnyomkodom kicsit a hasad, az se fog fájni. Ha mégis, szólsz és rögtön abba hagyom. Így történt. Hagytam, hogy megnyomkodja a hasam. Nem fájt. Most belevilágítok a szádba, megnézem a torkod. Csak arra kérlek, olyan nagyra nyisd a szádat, mintha egy nagy gombócot szeretnél bekapni. Egy kis elemlámpával belevilágított a számba, majd arra kért, hagyj tapogassa meg a nyakam. Ez se fájt. Ezután végignézte a bőrömet, a hasamon, a kezemen, a hátamon. Ez egy kicsit kellemetlen volt, mert fázott a bőröm. De eszembe jutott, amit apa mondott. Nekem is kicsit hőssé kell válni, hogy segítsem a fehér sereget a betegség legyőzésében. Még a fülembe is be akart nézni, de azt már nem engedtem. Na, jó van, Zorka. Vége a vizsgálatnak. Köszönöm, hogy segítettél nekem. Most látom, milyen szép kislány vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Legközelebb majd akkor szeretnék látni, ha egészséges vagy. Rendben? Szia! Rosszabbnak gondoltam ezt a vizsgálatot. Nem is volt olyan kellemetlen. Ki lehetett bírni. Elment a doktor bácsi, én hamar elaludtam. Reggel kicsit jobban éreztem magam, de nagyon el voltam gyengülve, még mindig játszani sem volt erőm. Annyira köhögtem, hogy úgy megijedt a hangom, hogy elhagyott. Csak suttogva tudtam beszélni. Azt mondtam, anya, majd visszacsalogatjuk a hangot a sok mézes teával. Az egyetlen jó volt a betegségben, hogy nem kellett óviba menni, anya otthon maradt, leste minden kívánságom. Eltelt néhány nap, és ahogy apa ígérte, napról napra jobban lettem. Végül már annyira, hogy híre sem maradt a betegségnek. Szaladgáltam a lakásban, nevetgéltem, vitatkoztam Bercivel. Úgy látom, lányom, legyőzte a fehér sereg a betolakodó betegséget. Holnap már mehet szobodába. Megünnepeltük a gyógyulást, a hős fehér sereg győzelmét, anya a kedvenc palacsintámat készítette, apa egy táblá fabrikált a szobám ajtajára. Betegségnek behajtani tilos.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy verset mondani. Hétvári Andrea, Dinnye Dalocska. Ha én tündér lehetnék, Dinnye házba költöznék, darabolnám kockára, ajtót vésnék héjába. Édes, piros, szép napon kinéznék az ablakon. Vígan élnék, de még hogy, míg a dinnyém el nem fogy.
0: Csukás Mese Rádió. Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sós víz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak.
3: Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édes víz van a Földön, mint sós víz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édes víz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak 1-2 mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat. Másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor álkat ugrál, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim! Világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. A mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőid. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elerett. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki. Úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz, köszöntötte az órásmester. Mi áradban? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Tulipánból paprika, paprikából Annuska, Annuskából királylány, királylányból tulipán.
6: Tulipánból paprika, paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán.
7: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen. Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt, a vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, honnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja. Ha máshonnan nem, a nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány. Félénk volt, mint egy kecskegida. Jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg, mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott. Meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget hormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak egy fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével. Elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz. Mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted, addig ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz. Harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! De ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak Nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az irdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsü énekelt. Szállt-szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepkék. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi, senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj! A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az irdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak. Megjött Süsü, itt van Süsü. Hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, s kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. Süsü abba hagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, s vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, s kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom, morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dirmegett a második feje. Há? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad? Morgott az első feje. Orrá törted a csontját? Dirmegett a második feje. Há? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfüvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a három fejével. Beteg volt, védekezett Süsü. Influenza, csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől, ne is lássalak, fordította az első feje. Te sárkányok szégyene, te elfajzott egyfejű korcs, kitagadlak, bömbölte a második feje. Berregte a harmadik feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü zsóhajtott, és így dűnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút, nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut. Süsü tovább zsóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe oda néz, alig pislákol az ész. Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott. Gúnyosan. Hé, telüke, féleszű, kerekótya, Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsi után, hogy ha-ha-ha, ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsi kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke! Egy szamárkóró bólogatott, hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel továbbment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a napon. Rétszer utca fogadom. Mit kerülöd, mit fordulod az én házam tájékát?
1: Azt kerülöm, azt fordulom a házat tájékát. Nagyon megszerettem legszebbik lányodat, Rebekát.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húzd rá, parancsolta a hajdúnak.

0: No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában. S nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét. Lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram. Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás! Mátyás! Mátyás! Dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Te állj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez néped szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép, meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tréfál közülmondó kell.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender. Begyulladt a Kender, elszaladt az ember, felmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugatta. Volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender, bükkfa a tarisznyája, égerfa a csizmája, közel volt a tenger, beleesett fejjel, kiapadt a tenger, s kimászott az ember.
2: Tojás Tóbiás a falra ült. Tojás Tóbiás lependerült. Hiába 100 ló, 100 katona, Tóbiást nem szedik össze soha.
0: Angyal, kangyal, Mikula, 8 domb meg egy pikula. Irgum, burgum, parafin, ince, pince, te vagy kin.
3: Csiteri, csütöri, csütörtök, dinnyét lopott az ördög. Bugyogójá,

0: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Ripegett, ropogott, a szalmája szotyogott.
1: Apacuka, fundaluka, funda kávé, kamanduka. Apcuk, fundaluk, funda kávé, kamanduk.
2: Éni, péni, jupiténi, efergefer, guminéni. Iszlipó, iszlipó, te vagy a fogó.
3: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom. Kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.
0: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
4: Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Célnára, cinegére, ugor cica az egére, fuss!
1: Egyedem, begyedem, tengertánc, hajdús ógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. Egyedem, begyedem, vaskampó, alatta volt kis Jankó. Egyet gondolt magába, elszaladt a világra.
2: Felmászott a nyúl a fára, csizmát húzott a lábára, kalapot tett a fejére, ne süssön a nap szemébe. Inc, pinc, lakatinc, te vagy odakint.
5: Lementem a pincébe, vajat csipegetni, utánam jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád is

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Három kívánság. Magyar népmese.
2: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgy se lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsér, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyöngyike. Egyszer volt, hol nem volt? Élt egyszer az erdő szélén egy rút boszorkány, aki olyan öreg volt, hogy a ráncai a földet verték. A boszorkány gyakran körbejárta az erdőt, hogy gyógyfüvek, bogarak és apró állatok után kutasson. Így történt, hogy az egyik reggel valami fényesen csillogót látott a fűben. Lehajolt, hogy felvegye, ám a ragyogás majdnem elvakította. A boszorkány egy aprócska, de annál fényesebb gyöngyszemet talált a fűben. A vén banya nagyon megörült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és hazasietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs ennyi pénzem, s talán soha nem is lesz, gondolta csalódottan a vadász, és az erdő felé vette az irányt. Miközben bánatosan csatangolt, zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszín bogár repdesett előtte.
2: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 más aranyat, s akkor végre tiéd lehet Gyöngyike keze.
0: Döngicsélte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
1: Hogy te? Mégis, honnan veszel te ennyi kincset?
2: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem,
0: mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
1: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra és várakozott.
0: Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak, a vadász meg sem tudta köszönni a segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsitalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vén banya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odaadom neked a lányt?
0: És otthagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette az egyik aranyhalat, és rákiáltott.
1: Hogy merészeltétek ellopni az aranyrudakat?
3: Te hisz nebbé voltunk. Ez mind a gonosz boszorka műve.
0: Tátogta a hal.
3: Ha nem tudd meg, itt vagyok a halak királya, s ha most elengedsz, bármit kérhetsz tőlem.
0: Vadásznak megesett a szíve az ártatlan állaton. Nem bánom, mondta, és visszaengedte a patakba. Majd fogta magát a vadász, és bátran odaállított a boszorkány házához. Képzelje, mi történt velem. Szereztem 10 mázs aranyat, de az éjjel valaki az összeset a halak hasára kente, mesélte.
1: Csak ugyan? Milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet gyöngyike.
0: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Búslakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
3: Egy percig se aggódj, de legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet. Mondta a hal, és eltűnt a vízben.
0: A legény türelmesen várt a patak partján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
3: Talán csak nem ezt kerested?
0: Kérdezte, és odadta a fiúnak a gyöngyszemet.
1: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához. Fúss, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz!
0: Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött. A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából.
1: Megre próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
0: A gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életembe. S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a Rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a Rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot az Isten adta csikótojást?
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol. Keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keservesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé, így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabál tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyem bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza, a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek, Babos Fehér Nóra vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves kis mesét. Göbölyös Attila, pillangók a pipacsmezőn. A nyár legmelegebb napján, amikor a nap úgy szórta sugarait, mintha aranypelyheket szitálna a világra, egy aprócska kislány, Liza, mezitláb szaladt végig a falu melletti ösvényen. Ruhácskája pirosan villogott a napfényben, haja fonatként lebegett mögötte, akár egy kósza szalagréti fűszva ága szélcsendben. Mama, csak egy kicsit elmegyek a pipacsoshoz, kiáltotta vissza a házból kiszűrődő ritka árnyékok felé. A pipacsmező, ahogy a falubeliek nevezték, egy domb mögött terült el, ahol a vadvirágok úgy emelkedtek a földből, mintha a napfény festette volna őket oda minden hajnalban. Liza imádta ezt a helyet. Ezer árnyalatban pompázott itt a világ. A vörös pipacsok zsongó kavalkádja, a sárgáló szarkalábak és a szivárvány minden színében táncoló pillangók birodalma. Mikor kiért a domb tetejére, és elé tárult a mező lélegzetelállító látványa, szíve nagyot dobbant. Aznap valami más volt a levegőben. Éneklő szellők cikáztak a fűszálak között, és különös fény derengett a távoli virágkupac felett. Liza közelebb lépett, és akkor meglátta. Egy pillangó. De nem akármilyen. Szárnyai áttetszőn izzottak, akár csak a naplemente és a hajnal együtt. Testét finom aranypor fette, s mikor megmozdult, mintha apró csillagokat hintett volna szerte. Ott ült egy vadrózsa szirmán, kecsesen, mintha érte rakott volna fészket a virág. Szervusz! Mondta Liza, ahogy letértelt elé. A pillangó könnyedén felemelkedett és táncolva körbe repülte a kislányt. Aztán halk, csengettyűre emlékeztető hangon szólt.
5: Üt
4: Üdvözöllek, Liza. A nevem Luliami. Már régóta vártam rád. Liza ámulva tartotta tenyerét, amelyre Luliami óvatosan leszállt, mintha mindig is oda tartozott volna. Te beszélsz. Csak azok hallják a hangom, akik nyitott szívvel fordulnak a mező csodái felé, felelte a pillangó, majd huncutul körberepült egy pipacsot. És te ilyen vagy? Ettől a naptól kezdve Liza és Luliami elválaszthatatlan barátokká váltak. Minden reggel találkoztak, és miközben a világ többi része forrón sóhajtozott a hőségben, ők mesés kalandokra indultak a virágok birodalmában. A pillangók nyelvén tanultak, követték a szél vitte tündércsíkokat, sőt, még egy alvó hangyabált is meglestek, ahol a hangyák álmukban doboltak galjakból faragott kis dobokon. Egy délután, amikor már a lemenő nap aranyba öltöztette a pipacsok tengerét, Luliami komor lett. Hamarosan el kell mennem, szólt halkan. De miért? Kérdezte Liza, és érezte, hogy a szíve szorul össze. A nyár véget ér, és én csak akkor élhetem meg ezt a világot, amikor a nap legmagasabban jár. A többi időt egy másik világban töltöm, ahol az álompillangók élnek. Liza szeme könnybe lábadt. Akkor ez volt az utolsó napunk. Luliami puha csápjaival megsimította a kislány arcát. Nem, minden nyáron visszatérek, s ha mindig nyitva tartod a szíved, megtalálod a hangomat. És ne feledd, a varázs örökre megmarad azokban, akik hisznek benne. Azután finoman megperdült, szárnyai aranyló spirált szőttek a levegőbe, és tovasuhant a nap utolsó fényében. Liza még sokáig üldögélt ott, s miközben az est csendje puha takaróként ereszkedett köré, úgy érezte, mintha az egész mező szíve együtt dobogna vele. És minden nyáron, amikor a pipacsok újra kivirágoztak, ő mezit láb szaladt a domb felé. Hátha megint meglátja Luliamét, a csillagport hozó pillangót, aki egy nyárra a barátja lett.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: akarok, talán inkább kérek.
1: Láttad már süsüt?
2: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
1: Miért süsü a kezdet?

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a béka király Békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, a szóba került a kis béka herceg csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogyha

0: Kihűl a víz, bizony bajba kerülhet. Nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött száldosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre. Csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín személyig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt a zokogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetettán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nekik a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tár nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán békahercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a békahercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis békahercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis békaherceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és már mondom is a mai találós kérdésemet. Furfarag, de mégsem ács. Kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona. Mit is mondtam? Fák orvosa. Akkor ez a kis bogárka a szó nem lehet. Az is fúrja a fát, de nem tesz vele jót. Kopogtatja az erdei fákat. Úgy bizony, de gyorsan kitaláltátok. Ez a harkály. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok. Ti láttatok már harkályt?
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: A Gallér. Valamikor régen élt egy jóképű gavallér. Az ifjú talpig úriember volt. Mindig elegánsan öltözködött, a hölgyekkel rendkívül udvariasan viselkedett. Csak egyetlen bökkenő volt vele. Egy csizmahúzó és egy bontófésű volt minden vagyona. Aztán a gavallér egyszer megörökölt egy gallért. Hófehér vászomból készült, csodaszép virághímzés díszítette. És éppen olyan illemtudó volt, mint az úriember. Képzeljétek csak el, róla szól ez a történet. Mikor a gallér az úriemberhez került, éppen házasodókorban volt. Nagyon vágyott már egy feleségre, és mindig mindenkiben a leendő nejét kereste. Nem sok sikerrel. Aztán egy nap fordult a szerencséje. Úgy esett, hogy egy mosásba került a harisnyakötővel. Mikor megpillantotta, teljesen lenyűgözte a harisnyakötő finomsága. Végül összeszedte minden bátorságát, és megszólította. Üdvözlöm, kedves, hogy maga milyen szép karcsú teremtés. Ha szépen kérem, megmondaná nekem a nevét? Ám a harisnyakötő csak gőgösen legyintett egyet. Legalább azt mondja meg, hol lakik, hol kereshetem. Úgy tudom, hogy az övek családjába tartozik, nem de? Ám a harisnyakötőnek azt tanították, hogy ne álljon szóba idegenekkel. Hagyjon békén, keressen más társaságot, ha kérhetném. De hisz nem tudom levenni magáról a szemem, a szépségem megbabonáz. Legalább a nevét mondja meg. Erősködött a gallér. Távozzék, kérem, ha úriember eleget tesz a kérésemnek, mondta a harisnyakötő dühösen. Bizony, úriember vagyok, és képzelje, egy fésű és egy csizmahúzó a tulajdonom, lódította a gallér. Tovább is szédítette volna a harisnyakötőt, ám hirtelen mindkettőjüket kiemelték a dézsából. Az asszonyság gondosan kikeményítette a gallért, és a többi frissen mosott ruhával együtt kiteregette. Hűvös tavaszi nap volt, a szél kellemesen fújdogált, és csiklandozta a gallért. Mikor a ruhák megszáradtak, bevitték őket a házba, és az asszonyság nekilátott a vasalásnak. A gallérra a végén került sor. Júj, mi ez a forróság? Talán csak nem magácskából árad? Kérdezte a gallér a vasalótól, de az rá se hederített. Még sosem éreztem ilyet korábban. Kérem, legyen a feleségem. Hogy merészeli? Mi ez az arcátlanság? Hisz nem is ismerem magát? Csattant fel a vasaló, majd végig siklott a galléron. Na persze, még mit nem? Mit keresnék én egy ilyen rongyos, elnyűjt gallér mellett? Puffogott tovább a vasaló. Igaza volt, a gallért valóban megtépázta az út, a mosástól pedig kirojtosodott a széle. Így hát az asszonyság hozta a nagy ollót, hogy levágja róla a rojtokat. A gallérnak egyből megtetszett az olló. Na hát! Magának milyen szép, hosszú lábai vannak, és milyen ügyesen mozog, még sosem láttam ehhez foghatót. Kegyet csak is táncos nő lehet, bókolt a gallér. Fogadok, hogy nem én vagyok az első, aki észrevette a szépségét. Valóban, már rengeteg kérőm akadt, felelte a beképzelt olló. Tudom, hogy nem vagyok gróf vagy herceg, de van egy tisztességes gavallérom. Azon kívül egy fésűvel és egy csizmahúzóval is rendelkezem. De a legfontosabb, hogy hozzám jönne. Szóval maga feleségül akar venni? Ki hallott még ilyet? Még, hogy egy ilyen gyönyörű olló egy közönséges gallér felesége legyen? Végül az olló mérgében egy lyukat vágott a gallérba. A sérülés után a gallért nyugdíjba küldték. De a házasodási terveit továbbra sem adta fel, és legközelebb a fésűt környékezte meg. Igazán bájos teremtés, és milyen szép fogai vannak. Mondja, férje van? Tulajdonképpen nemrég volt az eljegyzésünk a csizmahúzóval. Jövő nyáron lesz az esküvő, felelte a fésű vidáman. Csak ugyan? Hát már kegyed is foglalt? Kérdezte szomorúan a gallér. Körülnézett a szobában, de nem volt más, akit elvehetett volna. A gallér végül aglegény maradt, magányosan éldegélt tovább. Aztán, mikor idővel öregedni kezdett, elfáradt, és végül az asszonyság a rongyládába száműzte. A gallér örült a társaságnak, habár elég vegyes volt, elhasznált selyemkendő, lyukas zoknik, öreg csipketerítő és az előkelő nyakkendők sosem keveredtek velük. Mikor a gallér megérkezett, kérték, hogy mesélje el, honnan jött. Igazán kalandos életem volt, s mennyi kisasszony volt szerelmes belém. Bizony, futottak utánam a nők, dicsekedett a gallér. Nem is csodálom, hisz igazán finom gavallér voltam, még saját fésűm és csizmahúzóm is volt. Az első szerelmem egy harisnyakötő volt. Megmondom őszintén, nála finomabb teremtést nem ismertem soha. Annyira szeretett, hogy végül a mosóteknőbe vetette magát. Utána a táncos nő következett. Olyan mély sebet ejtett rajtam, hogy még most is látszik a nyoma. Aztán ott volt a tüzes vasaló, aki nagyon forró szeretett, de mikor ott hagytam, megégetett. Később a fésűm is belém szeretett, de annak a kalandnak hamar vége lett. Kérkedett a gallér a szerelmeivel. Bizony, rengeteg női szívvel bántam el életem során. Éppen itt az ideje, hogy visszavonuljak. Sóhajtott egy nagyot. Ám épp, hogy kimondta, az asszonyság megfogta a rongyokkal teli ládát, és odaadta a szomszédnak. A szomszéd pedig lapokat sajtolt az elnyűlt rongyokból. A mi gallérunkból is egy tiszta, fehér lap lett. Arra írtam meg ezt a történetet.
2: Csukás Mese Rádió. Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palacktartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes új csengővel a nyakában.
2: Mama! Mama!
1: Kiabált izgatottan.
2: Marikának van csengője, nekem miért nincs?
1: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
2: De nekem is kell csengő, mama, én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt,
1: rimánkodott Giduci.
2: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika.
1: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
2: Vedd le ezt a nyakamból,
1: hüppögött.
2: Nem kell. Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
1: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
2: Nem kell, nem kell,
1: zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
2: Lesz csengőm,
1: dicsekedett.
2: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozom a mamám a városból. Akkor majd cserélünk,
1: mondta Barika.
2: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
1: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
2: Ott annyi a csalán. De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
1: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókor a csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy oda jussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
2: Most már biztosan jön a mamám a csengővel,
1: mondta Giduci.
2: Elébe megyek.
1: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt, hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne, mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Okosan. A papa és a párja, nagymama is erre járja.
1: Kenguru.
0: Az apró tánca most a kenguru.
1: Hoppá, kenguru.
0: Csak két kis ugra-bugra láb kell ám hozzá. Ugrálj úgy, ahogy a kenguru, így biztos elkerül a bú.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélű narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, aki társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Dömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recseget, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásár tartottak a különös város piacterén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. erősen kívánt egy pohár vizet. Mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oldotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált.
3: Miféle furcsa ország ez?
2: Kiáltotta végül elkeseredetten.
3: Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni.
4: Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt Dutyiba!
2: Iziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét Dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a Dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé.
4: Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát.
2: Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, gyerekek! Sipos Szilvi vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús lében, labdázgatott a ványadt barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befűttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást. Hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat. Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szerefin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerefin, sose mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szerefin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fényképarcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen, néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Vacska Mati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
6: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balázst, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lessük meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az a jámbor semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó,

0: mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja Borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületből evett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
1: Talált
0: ki, Máté? Bizén ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni, örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalatokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ilyetten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Laszkfi János, mama egy régi képen. Elmondja Novák Péter. Mama egy régi képen, hosszú hajjal. Mennyi órát fésülgethette, hajjaj! Van a képen valami, én sem látom, amit azt hiszi, soha el se veszt. Tarka indiai ruha lengedez rajta, alatta meg finom ezüst kereszt. Szemében zölden lengenek növények, háta mögött lengedez zöld növény, a szája szélén ugra-bugra fények, kérdés csimpaszkodik szemöldökén. Nem az én mamám, hiszen nem létezem még. Lehetne bárki, szomszéd néni is, mégis tudom, hogy ismerem 100 éve. Pedig fiatal, nemrég volt csak gimis. Bár nincs a képen, apukám is ott van, a fényképezőgép túloldalán. Hunyorogva ő tartja a világot. A mama hasában én is ott vagyok ám.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mondta fölényesen, rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az ösztárulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja. Mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem idejöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagy kép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagy képű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát rimapénteki rimajpéntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel, durral becsapta maga után a patika ajtót.
2: Durr!
1: Hát, ha mégis igaza van, gondolta rimapénteki rimajpéntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők, nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rimapénteken laksz, elmentél volna rimapénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.
3: Csukás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még Süsünek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kősziklo. Élt egyszer messze földön egy magányos fiú. Egykeként, testvérek nélkül. Szülei nagyon szerették, de egész állónap dolgoztak, hogy mindent megadhassanak neki. Nem is szenvedett hiányt semmiben. Neki voltak a legszebb játékai, amik mégis egy ládában porosodtak, hiszen nem vágyott ő drága ajándékra, csak egy barátra, akivel játszhat. A többi gyerekkel sehogy sem tudott zöldágra vergődni, valamiért mindig idegenkedtek tőle, és az igazat megvalva, ő is tőlük, mintha csak más nyelvet beszéltek volna. Egyszer aztán, amikor egyedül bóklászott a kertben, az jutott eszébe, mi lenne, ha elcsatangolna? Na nem messzire, csak úgy éppen, hogy egy kicsit világot látni. Átmászott a kerítésen, és megpillantott egy kis ösvényt, olyan aprót, mintha pont neki metszették volna. Lábai rögtön megindultak, nem is hagytak neki időt töprengésre. Pár perc séta után egy sziklafalhoz érkezett. Hát ez volt a nagy kaland? Kérdezte magától elszontyolodva. Mikor búsan körülnézett, észrevett egy kőtömböt, pont akkorát, mint ő. Sokszor körüljárta, szemügyre vette, meg-megtapogatta. Egy-két hümmögést leszámítva, némán morfondírozott. Holnap visszajövök, mondta hirtelen, aztán izgatotta hazaszaladt. Aznap éjszaka alig bírt aludni, reggeliét pedig kapkodva kanalazta, az utolsó falatot már a titkos ösvényen nyelte le. Itt vagyok, visszajöttem, mondta hangosan, s munkához látott. Egész nap vésett, faragott, ki sem látszott a gomolygó porfelhőből. Este leült a szikla mellé, szótlan, lihegve csodálta munkáját. A csendben oda gyűlt állatokat lehetett csak hallani. Kész? Kérdezte egy hang. Kész, felelte a fiú. Köszönöm, mondta a hang. Csak te hallottál meg engem, de most, hogy formát kaptam tőled, már beszélni is tudok hozzád. Engem is csak te értesz, gondolta magában a fiú, de nem merte hangosan kimondani. Most haza kell mennem, de megígérem, hogy minden nap eljövök hozzád. S ezzel elfutott. Ment is mindig, amikor csak tehette. Két dolgot szerettek igazán, vagy órákig csendben ültek, vagy meséltek egymásnak. A fiú olyan történeteket eszelt ki, hogy megnevettesse a szobrot. A szikla viszont mindig csak igazat mondott. Elmesélte, hogy távoli hegyekből származik, folyók hullámain érkezett ide, de ennek már jó ideje. Akkor még nem is voltak emberek a földön. Egy nap sokáig ült hallgatásba burkolózva a kisfiú, de a szobor érezte, hogy ez a csend most más, mint addig. Ennek súlya van, mert valami nyomja a kisfiú lelkét. Mi a baj? Kérdezte végül. Úgy nem tudunk mindig együtt lenni. Erre a feleletre a szikla is csak elkomorodott. Egészen estig nem szóltak többet, de akkor a fiú felkiáltott. Holnap eljövök érted egy kocsival. A szobornak nem tetszett az ötlet, de nem akarta kedvét szegni barátjának, hát nyájasan elköszönt. Másnap pedig jött a kocsi, s ebédidőre már ott döcögtek a ház előtt, felzavarva a környéket. Hol találtad ezt, kisfiú? Kérdezték a szomszédok, s egymás fülébe suttogtak. Valódi műremek, aranyat ér. A fiú meglepetten, büszkén válaszolt, hogy ez az ő szobra, saját kezével faragta. Másnap reggelre oda sereg lett az egész város. Művészek és tudósok tolongtak a műalkotás előtt. Serényen jegyzeteltek, néha elismerően, néha kicsit rosszalva mormogtak magukban.
1: Rendkívüli tehetség vagy, ez kétségtelen, de azért van mit javítanod.
0: Vonták le végül a következtetést.
2: Javítani? Na majd megmutatom én nekik, gondolta a fiú, s újra faragni kezdett.
0: Mit csinálsz? Kérdezte szelíden a szikla.
2: Javítok rajtad,
0: vágta rá a művész nem törődömséggel.
2: Azt hittem, készen vagyok,
0: csodálkozott a szobor.
2: Most dolgozom, kérlek, ne zavarj!
0: Egy hét munka után újra jöttek a szakértők, hogy elbírálják az alkotást.
2: Pompás, kisebb, de szebb. Ne hagyd abba, kárba vészne a tehetséged.
1: Azt nem hagyom,
0: gondolta magában a fiú.
2: Megint vésett, csiszolt, szállt a por, a szomszédok pedig nagy zaj csapva ott nyüzsögtek körülötte.
0: Még mindig nem vagyok elég jó, kérdezte a szikla, de hangja elveszett a tömeg morajlásában.
2: Egy héttel később megint eljöttek a bírák. Alakul, kisebb, de szebb, mondták egyöntetűen.
1: A kisfiú olyan mérges lett, hogy rögtön faragni kezdett. Meg sem állt, csak mikor elnyomta az álom. Reggel egy nagy kőporhalom tetején ébredt.
2: Hová tűntél, barátom?
0: Sírva kereste a szobrot a halomban, de csak a por szállt mindenfelé.
2: Bocsáss meg nekem,
0: kiáltotta, de nem volt ott senki.
2: Itt vagyok,
0: válaszolt egy vékony kis hang a földről.
2: Megbocsátok neked, csak ígérd meg, hogy ezentúl vigyázol rám. Látod, most már elférek a zsebedben. Mindig vered leszek,
0: ha szeretnéd.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Máté, játszunk.
2: Jó, mit?
1: Hát barkópázzunk.
2: Jó, rendben. De te gondolsz először.
1: Jó, megvan.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
1: Van nagyobb, meg van kisebb is.
2: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
1: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
2: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
1: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
2: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
1: Nem. Télen nem használjuk.
2: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
1: Igen. Akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
2: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
1: Igen.
2: Egy kicsit elszóltad magad.
1: Hát.
2: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat.
1: Ha ott van meleged.
2: Klíma?
1: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
2: Nem?
1: Rákérdeztél.
2: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem... Ventilátor.
1: De, ventilátor.
2: Tényleg?
1: Végig tudtad, igaz?
2: Nem, dehogy is.
1: Ti is kitaláltátok volna?
2: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok!

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vesd már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle! Lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Istent, aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy szál zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt, sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe. Játszol rajta, aki akar, mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk, nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
2: Három csillag van az égen, három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete. Tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmur. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó. Hátszi! Hátszi! Tüsszögött nagyokat. A kiscsacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony-bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskezű ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést, ott él az én kedves Aranka néném is. Igen, igen, legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind.

0: Nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét.
1: A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyvespolca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz... ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebbe fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan odasereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen. Mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét, az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposzttá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot, és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, Helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még 3 hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint rend a lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Rend a lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt!
2: Csukás Mese Rádió.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4, 5.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mesebandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkombokron 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol soha sincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék 2 ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mi. Ez a kukoricaszár, a csutka, ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi, kedde gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették. Jössz velünk, kis gazdánk! Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Az aranyrétre.
3: Megyek!
2: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit. És jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt, a két csutkaparipa helyett, gyönyörű két táltos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A táltos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten. Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
3: Akarom,
2: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Akkor maradj itt, amíg legelünk. Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte. Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő. Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örök hóbirodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át, eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüsthegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója. Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert. Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Kurum sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágult rajtuk. Bandika csuromvizes lett, amikor a 7. hullámot törték át, megcsúszott, és leesett a paripára. De akkor ott elmett a másik paripa, és kimentette. Kapaszkodj a sörényembe, most már csak 1 hullámhegy van előttünk. Valóban úgy volt, mert amikor áttörték, egyszerre vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kékszínű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kékszínű fű nőtt, kékszínű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik ne felejts kék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átvágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosába. Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
0: Keblemre, kedves kis vendégem!
2: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni. Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk!
0: Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
2: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
0: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
2: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
0: Várunk,
2: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
0: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
2: Igaza van, édesapám, akinek 2 ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A 2 csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a hét kék királylányhoz, akik lakomával várják.
1: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Köszöntelek benneteket, én Berkési Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Bálint Ágnes, megint Mazsola, a forrás. A tökház környékén Manócska lekaszálta a füvet. Nem sokára kellemes széna illat töltötte meg a levegőt. Ez már a nyár, mondta elérzékenyülve az öreg varjú. A vedlés ideje. Bizony, szokatlanul korán köszöntött be idén a meleg, bólogatott Manócska. Nem győzöm a dinnye palántákat locsolni. Még szerencse, hogy van segítséged, intett a varjú Mazsola felé, aki nagy igyekezettel éppen vizet húzott a kútból. Manócska elnevette magát. Igen, vizet húz ő kelme, de nem az öntözéshez, hanem a pancsoláshoz. Kiönti a homokba, belefekszik és hempereg. Malacmulatság, állapította meg varjú bácsi. Én bizony már inkább sakkoznék. Olyan szép, csendes délután van. Ilyenkor lehet gondolkozni. Úgy is van, helyeselt Manócska. Kihozta a sakkot a kőasztalra, s pár perc múlva a két jó barát már a figurákat tologatta. Elmélyülve sakkoztak egészen addig, míg csak Mazsola meg nem unta a pancsolást. Akkor ugyanis oda ment Manócskához, oda törleszkedett hozzá, és azt mondta.
3: Manócska, kérek szépen zsíros kenyeret?
2: Bocsánat, mondta Manócska varjú bácsinak, megyek zsíros kenyeret kenni Mazsolának. Miután ez megtörtént, visszaült sakkozni. Mazsola azonban újból megjelent.
3: Manócska, nem szórtál rá piros paprikát?
2: Hiszen sosem szeretted, nézett rá Manócska csodálkozva.
3: De most már szeretem. Menyus is piros paprikával eszi a zsíros kenyeret.
2: Ja, ha menyus is, az más. Akkor természetesen Mazsola kenyerét is meg kell hinteni piros paprikával. Manócska gondosan meghintette, és azt hitte, most már nyugodtan sakkozhat. Tévedett. Alig lépett egyet-kettőt a figurákkal, Mazsola kis kerek feje ismét felbukkant a pad mellett.
3: Manócska, kérek még egy zsíros kenyeret?
2: Manócska megint bocsánatot kért varjú bácsitól, és besietett a tökházba zsíros kenyeret kenni. Bölcs előrelátásból mindjárt két karéjjal kent meg, nem feledve a piros paprikát sem. Azután ment sakkozni, de mattot kapott, mert amíg ő Mazsolát ellátta, varjú bácsinak bőven volt ideje jobbnál jobb lépéseket kigondolni. Mazsola meglepő gyorsasággal kebelezte be a zsíros kenyereket. Alig nyelte le az utolsó falatot, szaladt Manócskához.
3: Manócska, Manócska, kérek valamit inni?
2: A kamra aljában, a polc alján találsz egy nagy bögre alud tejet, tájékoztatta Manócska. Mazsola bement, megitta az alud tejet, és visszajött.
3: Manócska, a felső polcon is van egy bögre alud tej, azt is meg akarom inni, de nem érem el.
2: Manócska szónélkül bement, leemelte a polcról azt a bizonyos bögrét, odaadta Mazsolának, és megkérdezte, óhajt-e még a közeljövőben valamit enni vagy inni?
3: Nem, mondta Mazsola, már kezdek jól lakni.
2: Manócska megnyugodva tért vissza a sakhoz. Mazsola, miután jól lakott, valami szórakozásra vágyott. Ott volt a padon varjú bácsi kis rádiója. Azt kezdte hát csavargatni. Mazsola, szólt rá Manócska, ne babráld a rádiót, mert még elrontod.
3: De úgy unatkozom,
2: nyafogott Mazsola,
3: mit csináljak?
2: Gyermekem, a rét ilyenkor tele van szöcskével, szólalt meg varjú bácsi. A friss széna a szöcskék kedvenc tartózkodási helye, eridj és fogjál szöcskéket. Mazsola kiballagott a rétre, de rövidesen visszajött azzal, hogy a szöcskék nagyon fürgén ugrálnak, nem lehet őket megfogni. Manócska gondterhelten nézett rá. Nem szívesen hagyta volna abba a sakkozást, mert a sok kerti munka után jól esett ez a csendes, pihentető játék. Azt is érezte azonban, hogy Mazsolának is jól esne valami játék, hanem is éppen pihentető. Szerencsére az öreg varjú kifogyhatatlan volt ötletekből. Most például azt ajánlotta Mazsolának, hogy keressen meg egy tavalyi barackmagot, amit ő hullatott el még tavaly nyáron a nyúldom felett Száltában. Mazsola hosszasan latolgatta magában, érdemes-e olyan messzire gyalogolni ebben a melegben egy barack magért, amit talán meg sem talál. Míg ezen gondolkodott, egyre növekvő kedvet kezdett érezni egy kis turkáláshoz. S mert a ház körül Manócska már betiltott minden nemű turkálást, Mazsola úgy döntött, hogy elmegy a nyúldombhoz. Távozása nagy megkönnyebbülést jelentett Manócskának és Varjú bácsinak. Kedvükre belefeledkezhettek a sakkozásba, mikor pedig elunták, nyugodtan beszélgethettek, nem zavarta őket senki. Olyan nagy volt a csend körös körül, hogy alkonyat tájt már szinte meg is sokalták. Igazán jöhetne az a mazsola, mondta Manócska. Nem is értem, hol marad ilyen sokáig? Varjú bácsi éppen fel akarta ajánlani, hogy elrepül a nyúldombig, és megnézi, mi van mazsolával, amikor egyszerre egérke bújt át a sövényen.
3: Mazsola kitúrt egy forrást, kiáltott lihegve. Olyan a vize, mint a kristály, mind azt isszuk.
0: Micsoda?
2: Röppent fel az öreg varjú.
0: Mazsola kitúrt egy forrást? Ez aztán a valami. Manó barátom, ezt meg kell néznünk.
2: Manócska nem várt bíztatásra. Már is loholt egérke nyomában. Az öreg varjú is szárnyra kelt. Mire a nyúldombhoz értek, már ott nyüzsgött mazsola egész baráti köre. Fülöpke, Rezsőke, Menyús meg egy csomó mezei veréb. Valamennyien mazsolát csodálták, dicsérték, éjjenezték. Mazsola meg csak ült a fűben és nézte a forrást, amely az ő turkálása nyomán buzgott elő a domboldalból.
3: Most már nem kell olyan messzire járnunk vízért,
2: újjongott egérke, ez közelebb van az egérjukhoz, mint a patak.
0: És forrásvízben hamarabb megpuhul a bab, jelentette ki Menyus.
2: Rezsőke azt mondta, hogy ilyen üdítő, tiszta és hideg forrásvizet még nem ivott. Varjú bácsi miután hörpintett a forrásvízből, igazat adott Rezsőkének.
0: Csak ugyan kitűnő víz, mondta elismeréssel. Mazsola, ez szerencsés turkálás volt.
2: Mazsola haza sem akart menni, ott akart aludni a forrás mellett. Erről az óhajáról akkor mondott csak le, mikor megéhezett, és Manócska elmondta, hogy vacsorára otthon rántotta lesz zöld paprikával. Másnap reggel Mazsola alig, hogy felébredt, kiugrott az ágyból, és már indult is.
0: Megyek a forrásomhoz.
2: Ohó, várj csak, csípte nyakon Manócska. Hát az ágyat kiveti be. És mi lesz a mosdással, meg a reggelivel?
0: Majd, ha visszajöttem,
2: alkudozott Mazsola. Manócska ebbe nem ment bele. Végül is úgy egyeztek meg, hogy Mazsola beágyaz, rendbe szedi magát, de a reggeliét egy kis kosárban elviszi a forráshoz, ott fogyasztja el. Míg Mazsola tisztálkodott, Manócska csomagolt.
0: Ilyen keveset adsz?
2: Kérdezte Mazsola a kisemmizettek hangján, amikor Manócska átnyújtotta neki a kosárkát a reggelivel. Nem arról volt szó, hogy a reggelidet egy kis kosárban viszed magaddal? Nézett rá Manócska.
0: Vihetem nagy kosárban is,
2: mondta Mazsola. Manócska értett a szóból, megtetészte az elemózsiát úgy, hogy egy jóval nagyobb kosár is megtelt vele. Nem lesz nehéz? Kérdezte Mazsolától. Mazsola átvette a kosarat és megemelintette.
0: De nehéz. A sajtot megeszem itthon, hogy ne kelljen cipelni.
2: A darab sajt után megette a túrós kenyeret is zöldhagymával, a túrós kenyér után a vajas után a lekváros kenyér után a köménymagos pogácsát, a pogácsa után a diós pitét, végül pedig kiitta az üvegbe töltött kávét is.
0: Most már egészen üres a kosár, nem érdemes cipelni,
2: mondta elégedetten. Visszaadta hát Manócskának, és elvonult a forráshoz. Éjszaka, amíg Mazsola aludt, a szorgalmasan csobogó csermely kanyargós medret vájt magának a homokban. Folyt, folydogált, csörgedezett a szép tiszta víz, méhek, lepkék, katicabogarak szálltak le, hogy igyanak belőle. Egy nagy kövön pedig Rezsőke ült egérkével. Beszélgettek és lábukat áztatták a forrásvízben. Mikor Mazsola ezt meglátta, rettenetesen felháborodott.
0: Lábat mostok a forráson vizében?
2: Támadt rájuk.
0: Miért ne?
2: Kérdezte Rezsőke. Ez is olyan víz, mint a többi.
0: Nem olyan,
2: kiabált Mazsola.
0: Ezt a forrást én túrtam ki, és ti pancsoltok ezzel a vízzel.
3: Mazsola,
2: szólt egérke,
3: ha eddig nem vetted volna észre, a víz nem csak ivásra jó, hanem mosakodásra is.
2: Mazsola sértődötten felelt.
0: Nem azért túrtam ki ezt a forrást, hogy ti bemocskoljátok a vizet.
2: De hiszen ez folyóvíz, Mazsola. Nézd, amit összesároztunk, elfolyik és tiszta jön helyébe. Látod? Levetett Rezsőke. Mazsola látta, de már akkor olyan mérges volt, hogy úgy tett, mintha nem látná.
0: Az én forrásomat nem fogjátok összepancsolni,
2: kiabálta.
0: Túrjatok magatoknak másikat.
3: Fújd föl a forrásodat,
2: cincogta egérke, és alaposan lefröcskölte Mazsolát. Azután Rezsőkével együtt elszaladt. Mazsola egyedül maradt. Egész délelőtt nem jött a forráshoz senki vízért. Délfelé megjelent Manócska egy korsóval. Mazsola megörült.
3: Jaj, de jó, Manócska, hogy jössz. Úgy unatkozom. Add ide a korsót, megtöltöm.
0: Hogy unatkoztál? Kérdezte Manócska, miközben átadta a korsót. Hát akik vízért jöttek, azokkal nem beszélgettél?
3: Nem jött senki vízért,
0: mondta Mazsola zavartan. Vagyis hogy? Mazsola kelletlenül akadozva beszámolt a Rezső kéjékkel való nézeteltéréséről. Manócska elkomorodott. Rezső kék biztosan fűnek fának elmesélték ezt az esetet, azért nem jött senki vízért. Mazsola lehajtotta a fejét. Érezte, hogy Manócskának igaza van. Hát akkor, folytatta Manócska szomorúan, akkor be is temethetjük a forrásodat.
3: Dehogy is, kiáltott Mazsola riadtan. Nem azért túrtam ki, hogy most meg betemessük.
0: Jó, de minek folyik itt hiába a víz? Mazsola felkapta a korsót.
3: Nem folyik hiába, Manócska. Nézd, most is viszünk belőle haza a korsóban.
0: Ó, az az egy korsó, legyintett Manócska. Miattunk csobogjon itt szegény, árva kis forrás. Azért igazán nem volt érdemes kitúrni, hogy csak mi járjunk ide vízért, hiszen nekünk van otthon kutunk is. Mazsola egészen kétségbe esett. Egy kukkot sem bírt szólni. Csak nézte a kristálytisztán csörgedező vízerecskét, és majd a szíve szakadt meg bánatában, hogy ez a szép, tiszta vizecske csak nekik, kettejüknek folyik, akiknek pedig kutyuk is van otthon. Hirtelen károgás hallatszott a magasból.
3: Kár volt ezt a forrást kitúrni,
0: károgott Varjú bácsi ide-oda keringve.
3: Hallom, hogy a kismalac iridli a vizét másoktól.
0: Mazsola szeretett volna elsüllyedni, vagy világgá menni, de legalábbis láthatatlanná válni. Manócska látta ezt, ezért hát így felett Varjú bácsinak. Régen volt az Varjúkomam, nagyon régen. Mazsola most már csak azt szeretné, ha minél többen járnának ide vízért.
3: Így mindjárt más,
0: mondta az öreg Varjú, miközben leereszkedett a földre Manócska mellé.
3: Nagy dolog egy ilyen forrást kitúrni, nem is sikerül mindenkinek.
0: Pedig kitúrni, szólt Manócska, az a könnyebbik része a dolognak.
3: Bizony, bólogatott a Varjú. Kitúrni még csak-csak, de belenyugodni abba, hogy mások is igyanak a vizéből, olyanok, akik nem is segítettek kitúrni, hát az nehéz.
0: Nagyon nehéz, erősítette meg Manócska is. Mazsola csendben ült ott, és nagyon szerette volna tudni, kiről van szó. De ezt már csak azután merte megkérdezni, miután Varjú bácsi elszállt, hogy hírül vigye erdőnek, mezőnek, a kismalac már nem irigyli senkitől a forrás vizét. Manócska mulatott a kérdésen. Egy kismalacról volt szó, Mazsola. Egy kismalacról, aki véletlenül kitúrt a földből egy tiszta vízű csörgedező forrást.
3: Hát egy másik kismalac is?
0: Akarta kérdezni Mazsola, de szerencsére még időben észbe kapott, hogy róla van szó, és jót nevetett. Azután elcsöndesedett, és odabújt Manócskához. Mert sok mindent szeretett Mazsola. A céklarépát, meg a sárgarépát, a focit, a turkálást, a pancsolást a langyos tócsákban, fűben hemperegni is nagyon szeretett. De mindennél jobban szerette az ő kedves, mindent megértő Manócskáját.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgyse győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe.
0: Húzta ki magát a 72 nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortalan hangon azt mondta.
1: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom! Csak aztán nehogy szégyenben maradj!
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtotta mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked! Jól megszégyenítelek!
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Vágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Nekirugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tett szert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
2: Hurra! Így gyereke dicsekszik, kedves barátom, mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senkit.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye állathangokat utánoz.
1: Tudjátok, hol voltam múlt hétvégén? Állathang utánzó versenyen. Óriási volt. A selejtezőből könnyedén jutottam az elődöntőbe. A halat kellett utánozni, így csináltam. Egyszerűen tökéletes. Az elődöntőben persze már sokkal nehezebb volt a feladat. A kacsa hangját kellett megmutatnom. 10 pontból 10-et kaptam. Mehettem a középdöntőbe. Ez az! Szerencsére idén nyári munkám voltam a disznóolban moslékot adagolni. Úgyhogy tökéletesen meg tudtam tanulni ez alatt a malac hangját. Egyenes út vezetett a döntőbe, ahol a béka kuruttyolást kellett utánoznom. Mondanom sem kell, hogy kiválóan csináltam. Irány az élő só. Ott a kecskét kellett utánoznom, de a zsűri lepontozott. De miért? Pedig olyan ügyes voltam. Hallgassátok? Meg. Ugye, hogy jó? Meg. Nem értem. Na mindegy, ilyenkor szokták azt mondani, hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem. És ti, melyik állathangját tudjátok utánozni?
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Narcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, száz virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, míg ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkür árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a fényt fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába, teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot, betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban, december szól. Gyere már, te kedves kis napsugár!
0: Csukás Mese Rádió. Azt tudtad, hogy az együttérzés az egyik legkedvesebb magyar szavunk? Ez azt jelenti, hogy észrevesszük, ha valaki nehéz helyzetben van, és át tudjuk érezni az ő helyzetét. Bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyzetébe. Ez a beleérző képesség kisgyerekkorunktól fejlődik bennünk. Akiben nagy az együttérzés a másik iránt, annak az embernek magas az érzelmi intelligenciája. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Megvan? Most megyünk éppen.

Nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyuk.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Szerbusztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Sebők Éva, gyümölcs. Nyár volt, és a nyár tele van gyümölccsel. Jól lehet lakni az édes ízekkel, szagokkal. Gyuszi nagyon szereti a cseresznyét, de talán még annál is jobban a fanyar, szomjoltó, fürtös medgyet. Jaj, meg a sárga barackot, azt a nagy húsost, meg a későbbieket is, a kövér, csorgós vadkörtét, óriás szemű szőlőt, ropogós almát. Hát még a hámlóhéjú rózsaszín ezer jószagú őszi barackot, meg a kékzöld duzzadó szilvát. Sokszor hallja Gyuszi azt is, hogy almafa, azt is, hogy körtefa, vagy szilvafa, meg barackfa, meg minden, meg azt is, hogy gyümölcsfa. Gyuszi azt is megtudja, mi az, hogy gyümölcs. Hát a körte, alma, megy, és mind a többi együtt az a gyümölcs. De akkor a gyümölcsfán minden megterem együtt. Ó, milyen lehet a gyümölcsfa! És Gyuszi lerajzolja a gyümölcsfát. Nagy lombos ágain össze-vissza piroslott, kéklet, sárgálott, himbálózott és ringott a mindenféle gyümölcsök incsiklandó sokasága. Alma, körte, szilva, őszi barack. Épp oly szép békességben megfértek itt a fán, akár a nagy, kerek, üveggyümölcsös tálon. Ha nagy leszek, sok gyümölcsfát ültetek a kertembe, mondta, és mindenki komolyan bólogatott rá, mert ebben nem volt semmi hihetetlen. Azt persze senki nem tudta, hogy

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Szervusztok, édes gyerekek! Esterkályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek, remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egér nyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz, biztosan tévedsz. Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamut gombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
2: Örvendek a szerencsének,
1: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmúr, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt, Mír Múra, hogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
2: Cincin, a nevem, mondta kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
1: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak!
3: És a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
2: Cincin!
1: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam.
3: Mír Múr zavartan köhécselt.
1: Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk.
3: De te nem érted a tréfát.
1: A kis csacsi rámosolygott Mír Múrra, mégiscsak derék kandúr ez a Mír Múr, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
2: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
1: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mír Múr hazavisz, ugye? Mír Múr. Morgott Mír Múr. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mír Múr.
2: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mír Múr hátára, s elmentek.
1: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
4: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Én nagyon-nagyon-nagyon sok állatot szeretek ám, de az egyik kedvencem a ló. Úgyhogy most énekeljünk róluk.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Móra Ferenc, harmatos zöld fűben, aki elmeséli nektek, Bogdán Csaba.
3: Sziasztok gyerekek, Bogdán Csaba vagyok, ma én fogok mesélni nektek. Zenész, gitáros vagyok, játszottam az első emelet együttesben, Szandinak írok dalokat, és már felnőtt gyermekeink vannak ugyan, de nagyon sokat meséltem nekik annak idején. Az én gyerekkoromban pedig édesanyám rengeteget vetített nekem diafilmeket, és ez nagyon szép emlék számomra. Nyitra megyének kellős közepén van egy kis falu. De akkorka falu csak, hogyha a piacak közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a legszélső viskóban is hidegrázza az egereket. El se tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis faluban nem fért meg valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király. Úgy volt az, hogy akkoriban nagy gonosz világ járt a Felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz tavasz az egész vármegyében. Fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is. Így esett aztán, hogy Mátyás király útra kerekedett, és bejárta kíséretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent azon a tájon boldogabb világba se látott a szegény ember. Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s csókolgatták a köntöse szélét. Áldja meg az Isten a lábanyomát is, mondogatták. A nyitrai kisfaluban is minden ember kitoldult a határra a királyt fogadni. Ahogy kiuratott az erdőből aranycsótáros lohon egy aranydolmányos levente, akkora éjjent kúrjantott neki, hogy megereszkedett bele az egész falu. Pedig nem is a király volt az a bársonydolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött szürke köpönyekben. Csak akkor tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, amikor fölemelte a karját és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek. Ez a tiétek. Örömében egyszerre térdre borult az egész falu a harmatos fűben. Nem maradt ott talpon egyéb, csak a király, meg egy szöszke siheder gyerek. Rángatták is a suhancot, előre-hátra, sorra mondogatták neki, térdre béni, nagy úrám ez hékás. Tán gyökere teresztett a lábad? A kisbíró röstelte a legjobban, hogy ez a csúfság érte a falut. Nagy ijedten súgta oda a gyereknek. Mindjárt leütteti a király a fejedet, ha le nem térdelsz előtte. Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre-hátra, végig-végig simogatta a térdén a nadrágot, de utoljára mégiscsak azt mondta, nem lehet. De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és rászögezte szúros szemét. Mit nem lehet, te gyerek? A fiú állta a nézést, nagy fekete szemével bátran visszanézett a nagyúrra. Az nem lehet, hogy én letérdeljek. Miért nem lehet az, te gyerek? Azért, mert az ünneplő nadrágon van rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig édesanyám nagyon a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két szememre, mert keselvesen kereste meg a rávalót, meg, de itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király meg nem állhatta szó nélkül. Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad! Meg azt is mondta, sütötte le a fiúska a szemét, hogy ha megrongálom a nadrágod, bizony a király nem ad helyette másikat. A király olyan jó ízűt nevetett, hogy a könnyé is kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult képét. Mi a neved, fiacskám? Birinkei Béni. Mi az édesanyád? Gyapjúnyíró özvegyasszony. No, fiam Béni, tiszteltetem az édesanyádat, mondd meg neki, ezután majd én varatom neked a ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy. A király szavának állt, és egész életében gondot viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett belőle, címeres nemes, és olyan furcsa címer nem volt több az országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe mezitlábas paraszt fiúskát festett a címerfestő, ahogy a kezével a nadrágját simogatja.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta. A két kidobott és megmentett német juhász keverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhász kutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrude eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors, pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrude úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt kétlábúhoz tartozik. A kétlábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barniékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barnival a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa, de éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertrúddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrúdot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertrúddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogy ha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertrúddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrude és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?

0: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Szerény véleményem szerint ez egy kréta kori.
2: Ez egy péka, drágám.
1: Ja,
2: hát az lehet.

0: könyvét gondolkozik. Várokok közt kalandozik.
1: A falu szélén, friss vízű patak mellett állt egy réges-régi malmocska, és benne öregecskén édegélt a molnár.
2: No, meg a kedves felesége.
1: Nem volt valami nyájas fickó ez a molnár. Inkább mondanám olyan mogorva, lustácska, bumfordi alaknak.
2: Igazi balfolyam.

0: Na, nézd csak, ott jön a Molnárné, ő nagysága.
1: Mondhatom, bájos egy teremtés.
0: Akár csak az öreganyám félszemű macskája.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Bennyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Kifalta fel a túró kemencénket, kirágta le a túróasztal sarkát, kiette meg a túró lócának a lábát. Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek, hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a két szemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a három szemüt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót. Oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót. Aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus, a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol?
5: A pocok, a kesztyű nagy ujjában.

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi, fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok? Bőröndbe? A cinke? Kézi táskába? A béka? Hátizsákba? A szarvasbogár sportszatyorba? És az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min? A

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke,

és az öreg rövidlátó hangya a tyúkok etetéséről. Mielőtt azonban hazaindultak volna, mindenki vásárolt a többieknek valami kedves ajándékot. Mit? A pocok valódi amerikai konzervlegyet, a cinke 4 üveg tengervizet,

és az öreg rövidlátó hangya egy kosár papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd, Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jó kedve kerekedett. Ez Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya. De azt gondolom, jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, varjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbál Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó büdös, kiabált ki Döme a kamrából. Anya megkérte, segítsen kitakarítani Gombóc vécéjét. Ezt a munkát Döme utálta, de vállalta, mert ez is hozzátartozik a citatartáshoz, ahogy anya mondta. Te egy hős vagy, dicsérte anya. Olyan nagy öröm nekem, hogy rendesen gondját viseled a cicának. Jövőre már Bubu is elég nagy lesz ahhoz, hogy segítsen neked. Jó lenne, ha holnap már jövőre lenne, felelte Döme. Majd egy alapos kézmosás után már szaladt is a konyhába, mert anya épp a kedvencét főzte ebédre. Még mindig olyan játékos, mint kiskorában, állapította meg apa. A cica egy éves megtalálásának örömére kapott egy sárga golyót, egy szivacsot, amit kedvére marcangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya. Amikor Gombóc felmászott a szárítóra, és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben, és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda, és elvette a reggelimet, mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egyéves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szólásmondások. Képzeld, mi történt velem?
1: Na, mesélj, kíváncsi vagyok.
0: Játszottam a szobámban, és anyukám megkért, hogy segítsek teríteni a vacsorához. Rögtön mondtam, hogy jó, persze, csak még játszom egy kicsit. Aztán apukám arra kért, hogy vigyem le a szemetet. Arra is azt mondtam, hogy jó, mindjárt. Majd a tesóm is odajött, hogy segítsek neki rajzolni egy autót. Erre is azt mondtam, hogy mindjárt. Végül olyan sok dologra mondtam azt, hogy segítek, megcsinálom, hogy aztán sajnos semmire sem maradt időm.
1: Nos, tudod, erre szoktuk mondani, sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
0: Szarka? Miért pont szarka?
1: Ezt arra értik, hogyha valaki többet vállal, mint amire képes, és nem tudja számon tartani a dolgokat, akkor előfordul, hogy végül semmit sem tud belőlük megvalósítani. Legközelebb figyelj arra, hogy egyszerre csak egy dolgot ígérj, de azt csináld is meg.
2: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.
5: Csukás István, Mirmur a kandúr. Mirmur első levele barátaihoz. A kis csacsiék tűvé tették az udvart, a házat, benéztek minden zugba, repedésbe, lapulevél alá, de nem találták Mirmurt. Kétségbe esve kutattak estig, már a nap is lement, de a kandúr nem volt sehol. Szomorkodva teltek a napok, szótlanul üldögéltek az üres nyúlketrec árnyékában, nem néztek egymásra, nem játszottak, csak nagyokat sóhajtottak. Egyszer csak Jánoska mamája kereste őket, egy nagy boríték volt a kezében. Mosolyogva nézte az árnyékban üldögélő kis társaságot. Mióta Jánoska elment nyaralni a Balatonra, bizony megint egyedül maradtak. Nem is nagyon törődött velük senki. Ő például észre sem vette, hogy egy hiányzik közülük. De ma délben levelet hozott a postás. A borítékon nagy ákombákon betűkkel állt a címzés. Kis csacsinak, Paprika Jancsinak, Bóbicének, Csinnadrattának és Morzsának. Kicsit hosszú címzés volt, nem is fért el az egyik oldalon. A boríték másik oldalára is jutott belőle. Jánoska mamája odaadta a kis csacsinak a levelet, és visszament a konyhába. A kis csacsi nézte, forgatgatta, a nagy borítékot még meg is szagolta, majd kicsit felsóhajtva továbbadta Paprika Jancsinak. Én azt hiszem, hogy te folyékonyabban fel tudnád olvasni, mondta. Paprika Jancsi krákogott, a torkát köszörülte, letette a borítékot a földre, úgy nézte, majd azt mondta, ez valami külföldi írás lehet, valami egyiptomi macska kaparás. Ezt az ABC-t nem ismerem. S tovább adta a borítékot Bóbicének. Bóbice meg se nézte. Én csak kottát tudok olvasni, mondta, s odaadta Csinnadrattának a borítékot. Ezer láncos ágyugolyó, mormogott Csinnadratta. Hát vágjunk neki vitézül, s szuronyával fölvágta a borítékot, kivette belőle a levelet, egyet, kettőt, könyvet, aztán az orra elé tartotta, s olvasni kezdte. Kedves fiúk és Bóbice! Ezek mi vagyunk, kiáltotta Paprika Jancsi. És én, mondta örömmel Bóbice, olvasd tovább. Először is tudatom, hogy a pipacsos vázát nem én törtem össze. Bár rám fogták itten, mindjárt az első nap, szép kis fogadtatás. Aztán kiderült, hogy a húzat csapta be az ablakot. Attól esett le a váza. Így végre lejöhettem a szekrény tetejéről, papírt kerestem, tollat, tintát, s most itt ülök az asztalon, és levelet írok nektek. Lassan megy, mert közben az ajtót is figyelnem kell, mert Vica néni a bejárónő, aki rám fogta a vázát, minden percben visszajöhet. S akkor vissza kell mennem a szekrény tetejére, mert ő, Vica néni, a lelkemén még mindig nem hisz nekem. Kicsit mogorva és barátságtalan. Sluk ödönnél dolgozik, aki a kabát zsebben felhozott ide, ami a vonaton rögtön kiderült, ugyanis jegy helyett engem nyújtott a kalauznak. Mind a ketten nagyon elcsodálkoztak. Rólam ne is beszéljünk. De aztán megtalálta a jegyet is, úgyhogy minden rendbe jött. Nagyon összebarátkoztunk, és mikor megérkeztünk, Slukködön kivett a zsebéből, és azt mondta Vica néninek. Itt van ez a kedves kis macska, ez én vagyok, mától kezdve itt fog lakni, viselje gondját, adjon neki tejet, meg ilyesmit. Adjon neki a nyavaja, mondta Vica néni, és úgy csinálta lábával, mint aki táncolni készül. Rossz a modora és barátságtalan. Ebből is láthatjátok. De erre Slukködön az asztalra csapott és kiabálni kezdett. Itt én parancsolok, enyém a lakás, én fizetem magát. Erre Vica néni bevágta az ajtót, de aztán mégis kaptam tejet. Képzelhetitek, hogy egy kicsit ideges voltam, de azért hamar feltaláltam magamat. Mikor az ablakból leugrottam, kicsit meglökhettem a pipacsos vázát, de csak egy icipicit és nem akarattal, de rögtön rám fogta. Még szerencse, hogy az ablak bevágódott, és Slukködön azt mondta, állandóan húzat van ebben az odúban, magának agyára megy a szellőztetés. Vica néni nem válaszolt, a cserepeket seperte össze, és közben engem keresett a szemével. De nem láthatott, mert a szekrény tetején voltam. És most beszámolok az itteni életről. Ez egy paca, mert közben visszajött Vica néni, és én majdnem későn vettem észre. De már elment. Hogy jobban megértsétek, két részre osztom az itteni életet. Jóra és rosszra. Jó... Az ijegységen kívül nem lett semmi bajom, mikor elbújtam és utána elaludtam a kabát zsebben. Rossz, nem látlak benneteket. Jó, viszont láttam egy vonatot, egy kalauzt, villanypóznát, Slukködönt. Rossz, és Vica nénit. Jó, Slukködön kedvel, játszik velem, és enni kapok, mikor itthon van. Rossz, ritkán van itthon. Most befejezem a levélírást, mert fölöttünk a harmadik emeleten kezdődik az énekóra. Amáliát tanítják énekelni, zongorával. Amália egy kislány és slágerénekesnő akar lenni, de nem valami jó a hallása, és lehallatszik. A címem Sokszor ölel benneteket Mirmur a világcsavargó. Ezt Vica néni mondta a Slukködönnek. Hogy nem tud már itthon ülni vénységére maga világcsavargó? És megtetszett, azért írtam ide. Ha megkapjátok, válaszoljatok. A kis csacsék egymásra néztek. Hogyan válaszoljunk, mikor nem írta meg a címét? Kérdezte Paprika Jancsi. Dehogy nem, biztos nem olvastad jól, én emlékszem, határozottan emlékszem, hogy írta a címem, vitatkozott a kis csacsi. Csinnadratta megkereste a levélben azt a helyet, ahol az áll. A címem sokszor ölel benneteket, Mirmur a világcsavargó, olvasta és fölnézett. Ez nem cím, mondta. Nem tehetünk mást, szólt Paprika Jancsi, mint megvárjuk a következő levelét. Abban biztosan megírja. A kis csacsiék rábólintottak. Most már, hogy hírt kaptak Mirmurról, vidámabban folyt az életük. Játszottak, fecsegtek az üres nyúlketrec árnyékában, és várták Mirmur újabb levelét. Addig is az első levelet többször felolvasta Csinnadratta, és a többiek ugyanolyan érdeklődéssel hallgatták végig.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

napsütasztán zápornos. Játszom, alszom, s ez alatt szegény szívem

Sugásmese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok, ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
1: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból. Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán.
1: Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját. Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow, wow, wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre Polkán. Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél, búcsúzott tőle a nyuszi.
1: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
1: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi. Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
3: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
1: Segítek én neked kiűzni azt a rókát.
3: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz.
1: Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Be! Be! Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
1: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm, búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
3: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát! Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
5: Kukurikú! Fölkelt a nap! Nézd, hogy ragyog! Fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát! Kukurikú!
4: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból.
3: Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.
6: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egy

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és egy nagyon vicces verset készültem nektek, amit most fel is szeretnék olvasni. Romhányi József, a bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ej de bánt, ej de bánt, sopánkodott az elefánt, hogy sajnállak szegényke, büntetésül te most 10-szer ráághatsz az enyémre.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakjáték fortéjait. A Maharadzsa boldogan élt.

sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

Az anyatelú, apatelú, tesótelú, szamártelú. Ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem most, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok,

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Pesten van egy iskola. Iskolás korába Petőfi Sándor járt oda.
2: Petőfi, ne mozogjon a padban!
3: Petőfi, zavarja az órát!
4: Petőfi nem hozta el a tornaruháját.
5: Petőfi eszik a pad alatt.
6: Aranybetűkkel írták be az intőt Petőfi Sándornak.
7: Csukás Mese Rádió. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra.

0: be. Rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Mira és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha ezt a titokzatos tündért. Meg kéne leckésztetni úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Miráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mire volt a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündér.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Lompos, hamis, vörös bundás ellopta a gazda tyúkját. Sompolyogva ő továbbállt, legközelebb már pórul járt. Ki ő?
3: A róka.
4: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó,

hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokor tövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl, ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl. És már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet? Förmet rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen! Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a baltát, a balta kivágja a fát, a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni? A bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább, és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki.
Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét! Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűért. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az eleséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugri-bugri tapsifüleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek egy verset. Vörös Sándor, kert. Saláta, uborka, terem a kis udvarba. Mészkörte, vajalma, terem a hegyoldalba. Gyere tartsad kicsi sapkát, adok érett piros almát. Gyere tartsad kicsi kendőt, adok édes, puha szőlőt.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak három fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
3: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
2: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó rukisemmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
3: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
2: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
3: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
2: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
4: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
2: A legény csak a fejét rázta.
4: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
3: Ez kell az én szerencsémhez,
2: tűnődött magában a fiú. Túl sok vesztenivalója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
4: Most még keríts a zsákba illatos lucernát, kérte a fiú Csizmás Kandúr.
2: A többi már az én dolgom. A teli zsákkal a Csizmás Kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás Kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
4: Fenséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
2: A haspó király nagyon örült a nyúlnak.
3: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
4: Karabas gróf,
2: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a Csizmás Kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezettnek látta az időt, rohant a gazdájáért.
4: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
2: Lohod mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
4: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe.
2: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
4: Bízd bennem,
2: kérte a Csizmás Kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás kandúr kiabálva futott feléje.
5: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
2: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
5: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
2: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor Csizmás kantúr azt mondta.
4: Fenség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat.
2: A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat.
4: Mondjátok, ki ez a sok állat?
3: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
4: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz. Az emberevő állattá változtat titeket.
2: A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
3: Karabas grófé.
2: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
3: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr.
2: Közben a Csizmás kandúr egy óriási gabonaföldhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért, az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött.
4: Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
3: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
2: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte.
4: Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
3: Miért ne lenne igaz?
2: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett.
4: Csodálatos!
2: Álmélkodott a kandúr.
4: De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni.
2: Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a várudvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
6: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyás baba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy lányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm! Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet! Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata! Ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni? Nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek. Nagytata, meg ő. Na és anyu, apu, meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy. S ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janu a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig három levél lapult a táskájában. Janu elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának. A magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá. Ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a harmadik levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre. Mi történt, Janó? Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek? Az egyik borzéknak, a másik nyesnek, a harmadik neked és Csiribínek. Nekünk? Ki írt vajon? Nem tudom. Én csak a címzést figyelem. Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka. De hogyan? Én már mindenütt kerestem. Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom. Rigó Janó elcsodálkozott. Van telefonod? Dehogy, csak figyelj. Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Tititá, titi, Csiribi, gyere! Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz. Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára. Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit. Nem is főztem, viszont segítened kell. A szél elfújta Janó leveleit. Csiribi az üstökét vakargatta. Akkor keressük meg a szelet, várjatok! Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva. Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit, dúzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál, mondta szigorúan Csiribi. Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket. Sok felé jártam, susogott a szél. Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt. Panka, ülj fel te is, és figyeld a földet. Panka felpattant a szél hátára, és elindultak. Rigó, Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé. De hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre.
9: Kutykorúgy, de jó, hogy jössz, Csiribi!
8: Brekegtek a békák.
9: Segíts nekünk vitorlást hajtogatni! Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó!
8: Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott.
9: Hisz ez egy levél! Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest!
8: Éppen ezt kerestük.
9: Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk?
8: Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást.
9: De zászló is legyen rajta.
8: Lesz, lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás. Még két levél hiányzik. Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet. Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad.
9: Mi addig folytatjuk a keresést,
8: bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk. Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára.
9: Délután várunk,
8: integettek a békák. A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé. Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot. A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret.
9: Nézzétek, ott benn az ágak közt, mintha volna valami.
8: A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt.
9: Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki?
8: A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt.
9: Megpróbálom,
8: ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta.
9: Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt,
8: javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami.
9: Hívjuk ide Benedeket.
8: Ő a tüskék közé is be tud ugrálni?
9: Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pink család fészke felé.
8: Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott.
9: Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi.
10: Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek.
8: Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi.
10: Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról.
8: Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett.
9: Hát ez meg mi?
10: A rajzom, mutatta büszkén a kismadár.
9: De hát ez egy levél.
10: Pont olyan, amilyet keresünk.
9: Hogy került hozzád?
10: Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá.
8: Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik.
10: Benedek elszontyolodott.
9: Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe.
8: Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével kirángatta a levelet. Csak egy picit szakadt el a boríték.
9: Mi van ráírva?
8: Kíváncsiskodott Panka.
10: Panka és Csiribi,
8: betűzte Csiribi.
9: Úgy látszik, Bonifác küldte a városból. Olvasd, olvasd!
8: Tapsikolt Panka.
9: Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is. Kedves Panka és Csiribi,
8: látogassatok meg a városban, nagyon várlak, a címet tudjátok. Gyertek, mielőbb, üdvözöl Bonifác.
10: Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott. De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét. Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot. Ne csak egyet küldjetek, 6 akar Benedek. Énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról. Panka és Csiribi elvitték Borzék levelét Rigó Janónak, aztán nekiláttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
11: Csukás Mese Rádió.
12: Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
13: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássuk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos mancsuk a magasban. Figyelj!

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Nagyon forró nyár volt abban az évben az indiánok földjén. Az eső már hetek óta elkerülte őket, és a nap teljesen kiszárította a földeket, a terméseik is megégtek. Az idő még éjszaka sem hűlt le. Annyira meleg volt és füllett a levegő, hogy az indiánok nem bírtak aludni a kunyhóikban, ezért függőágyakat akasztottak a fák közé, és ott aludtak. Egy este a jaguár éppen vadászni indult, mikor meglátta, hogy az emberek kunyhói elhagyatottak, és ők pedig kint alszanak a szabad ég alatt. Nem értette, miféle varázslat ez, s inkább elfutott onnan, nehogy még a végén valami baja essen. Miközben a dzsungelben zsákmány után szaglászott, a jaguár találkozott az esővel.
1: Végre, hogy eljöttél közénk, kedves eső uraság, már alig bírjuk ezt a perzselő hőséget,
0: köszöntötte a jaguár. Hát te meg mi áradban vagy a dzsungelnek ezed az elhagyatott pontján? Nem erre szoktál vadászni, talán csak nem elkergettek az emberek, válaszolt gúnyosan az eső.
1: Még hogy engem? Ha kell, elijesztem én őket egy pillanat alatt, hencegett a jaguár, és közben mancsával a levegőbe kapott, hogy megmutassa éles karmait.
0: Az emberek? Dehogy félnek tőled, mondta mosolyogva az eső. Magad is megnézheted, csak bújj el a faluban a kunyhók mögé. Azzal megegyeztek, hogy az eső meglesi, hogy a jaguár milyen félelmetes. Az eső elbújt, és a jaguár pedig hangosan morogni és kiabálni kezdett. Az indiánok mind felriadtak a jaguár vonyítására.
1: Hallottátok? Ez bizony jaguár volt, mondta az egyik. Bizony az! Majd a holnapi vadászaton elkapjuk, suttogta a másik, majd mind a ketten visszaaludtak.
0: Az eső egy bokor mögül hallgatta a beszélgetést, és jót nevetett magában a jaguáron. Aztán visszatért az erdőbe, hogy elmesélje a jaguárnak, mit hallott. Dőbe gurult a jaguár, mikor meghallotta, mit mondtak az emberek, és hogy az eső előtt leszerepelt. Akkor így szólt hozzá az eső. Nokomám, most te bújj el a bokrok mögött, s meglátod, én tényleg elijesztem az embereket. Azzal el is repült erőt gyűjteni. Kíváncsi volt a jaguár.
2: Ugyan mivel lepheti meg az eső az embereket, ami olyan félelmetes?
0: Gondolkozott magában, s közben elballagott a faluig, hogy elrejtőzzön. Nem kellett sokat várnia. Az eső összehívta társait. A szelet, a felhőt és a villámot, és elindultak a falu felé. Mire odaértek, a szél már olyan erővel fújt, hogy majdnem széthordta a pálmaágakból álló kunyhókat. Közben pedig dörgött az ég, záporoztak a villámok, és úgy zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az embereket váratlanul érte a vihar. Kipattantak függőágyaikból, s össze-vissza szaladtak, míg valami fedett helyet nem találtak. Ott aztán vacogva várták, hogy elmúljon az eső. A jaguár eközben a bokor tövében kuporgott, és várta, hogy elmúljon az égtelen zaj, a villámló fények és a heves esőzés. Bizony, ő is megijedt. Az eső, látva az indiánok félelmét, hát még a jaguárét, hangos nevetés közepette visszahívta barátait, a szelet, a felhőt és a villámot, s maga is befejezte a dühöngést. A jaguár pedig vizes bundával elkullogott, és többé nem hencegett senkinek.

Mese az állatok nyelvén tudó juhászról. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény legény, aki juhászként tengette életét. Őrizte nyáját éjjel s nappal, megküzdött ő minden vaddal. Egyszer aztán egy sűrű rengetegbe ért, tüzet gyújtott, nehogy megcsípje a dér. De mire lesz hirtelen figyelmes? A tűzben egy kígyó tekereg. Megfogja a juhász a botját, s már el is kapta a kígyó farkát. Megesett a szíve az állaton, és kirántotta a lángokból. Hálás volt a kígyó, nem győzte köszönni. Kérhetsz bármit, én megpróbálom teljesíteni. Gondolt egyet a juhász, s mondja. Egyet kívánnék csak, hadd értsem az állatok nyelvét, és már is boldogabb lennék. Megteszem, amit kívánsz, de csak egy feltétellel. Titokban kell tartanod, másnak el nem mondhatod, hogy életed megmaradjon. Megígérte a juhász, hogy nem szól egy szót se. Nocsak, tán nem szarkák csivitelnek a fán fenn? Hallja ám a legény. Aranyat még, hiszen ebbe az odóba több nem fér. Int azonnal a kutyáknak. Ássatok, míg kincset nem találtok a gazdának. Ugatnak, s közben kaparnak, végül egy aranytallérra bukkannak. Fogta ám a juhász a fejszét, egyből leterítette a fatörzsét. Zsákba tömte mind a kincset, és nyomban haza is vitte. Nem költött ő sokat, csínyán bánt a pénzzel, de az asszony észrevette, hogy több lett az asztalon az étel. Kérdezte az urát. Tán megöltél, vagy kiraboltál valakit? Honnan ez a sok finomság itt? Nem mondhatom el, hisz titok. Megígértem, máskülönben az életemmel fizetek érte, próbálta nyugtatni a feleségét a juhász. De a neje csak nem hagyta abba, és tovább noszogatta. Mondd el, jaj, nagy a baj, miért nem szólsz egy szót se? Ki félemlített így meg? Rendben, asszony, elmondom te néked, de aztán hívd is a papot, s lefekszem elébe. Az asszony nem értette, de addigra ura már a halálos ágyát meg is vetette. Könnyes szemmel nézte a juhász a küszöbön fekvő pulit. Ez legyen utolsó óhajom. Adjatok neki egy karé kenyeret, éhen ne vesszen nekem. Ám a hűséges puli meg sem moccant. Nem érdekelte a cipó, csak feküdt búsan. Odaugrik a kakas hirtelen, elvinné a kenyeret csőrében. Ráförmed a kutya.

0: sukásmeselárnyék.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Sündisznóska lovagol, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra szundítani egy kicsit. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két cinege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon. Azt kérdi az egyik cinege. Csincsincsincsincsincsere? Mi az újság erre? Azt mondja rá a másik. Nincs erre, nincs erre, nincs erre. Ami van is kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Medvén lovagol a sündisznócska. Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg. Hely, mordézom, adta, mit locsogsz, cinege húgom! Mindjárt hátrakötöm a sarkadat. Cinege húgom nem ijedt meg. Szörnyű szél, míg el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg tőle. Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele vessen számot, Mackó bácsi! Na, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza, idehozom azt a rossz portékát, előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat. Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska föld alatt a kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messzül hújongatott elébe. Isten hozta, bátyám uram, jaj, de örülök, hogy látom, hogy mind szolgál drága egészsége. Na, csak hagyd el azt az édeskés beszédet, dörmögött a medve. Egy kis számadásom volna veled. Ráérünk még Mackó bácsi arra is. Tessék, előbb falatozni valamit. Van egy kis béka becsináltam, maradék egérpecsenyém. Hiába pergeted úgy a nyelvet, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni? Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska. Hármat is hemperedett kacagtában. De tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, mi az a lovaglás? Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a tüskéje, de a Mackó mérge csak nem engedett. Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni. Sündisznocska elvisította magát. Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege. Isszák azt, vagy eszik? Ne bomolj, lánchorta, mert mindjárt megrázom a füled. Jaj, Mackó bácsi, gyere velem a cinegéhez. A szemébe mondjad neki, hogy nem mondott igazat, mert te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni. Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek hagyjon békét. Elölbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mer szólni szegényke egy mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni. Kapta magát, egyszer csak elmaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult. Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag?
2: Jaj, jaj, Mackó bácsi, könyörgött a sündisznócska. Nem győzöm én már a menést. Vegyen föl egy kicsit a hátára.
1: A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni, akkor ő szégyenben marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette. Hát ahogy tovább mennek, mendegélnek, egyszer csak megint eljajdítja magát sündisznócska a medve hátán.
2: Jaj, jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó, mert én innen legurulok, kitörik a nyakam, pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van.
1: Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam. Na, szaporán, hékás, mert válnak a cinegék. Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó növény, mint a borostyán. Erős, szívós, a szára, mint a zsineg. Erről szakajtott le sündisznócska egy hosszú ágat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt. Mehetünk már, Mackó bácsi. Kisvártatva megint megszólal sündisznócska. De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek. Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa vesszővel?
3: Jól tennéd, öcsikém.
1: Sündisznocskának se kellett több bíztatás. Letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy csak úgy sajgott.
3: Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most válik meg, ki mondott igazat?
1: Jöttek a cínegék, nem is ketten, hanem 12, hogy hírét hallották, mi készül Mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint most.
2: Nini, jön a sündisznócska medve háton, hogy adod a lovat, sündisznócska? Medvelónak párja nincs? Dühő, dühő, medvekoma, sündisznócska hátas lova.
1: A rászedett Mackó lehajította a sündisznócskát a hátáról, s nagy maga szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.
0: A Sündisznócska lovagol című mesét hallottátok.
4: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papírost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni. Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor papasz ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsint vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

Csukás Mese Rádió. Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat.
2: Nem akarok rendet rakni, mondta Peti.
1: Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt.
2: Nem, nem, nem!
1: Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tett be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált.
2: Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó!
1: A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából.
2: Velünk ne építsen, Peti, ezután!
1: Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta.
2: Nem akarok Petivel játszani máskor.
1: Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
3: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
1: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát.
4: Nézd, Petikém! A maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel.
1: Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta.
4: Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj.
1: Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
4: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
1: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
4: Aludjatok inkább a dobozban,
1: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
4: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát. Ne menjetek máshova,
1: szaladt utánuk Peti.
4: Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám.
1: És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette.
2: Ma este velem alszol, jó?
1: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém? Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
4: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
1: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

és mi ebben a bizonyos meseboltban vásároltuk sok-sok mesepénzen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: mese volt. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Csukás Meserádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy házzal.
1: A Páva meg a varjú című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A szivárvány. Hallottátok már a pigmeusok nagy királyának, Makalelének a történetét? Az ifjú uralkodó nagy tiszteletnek örvendett Afrika népei között, ám Makalele figyelme mégis gyakran elkalandozott, s a népe vezetése helyett sokszor inkább álmodozott. Mivel királyként nagy hatalmat kapott, könnyen megvalósíthatta álmait, s aztán mindig újabbak jutottak az eszébe. Hanem egy nap olyan ötlete támadt, ami sehogy sem hagyta nyugodni. A király egész nap törte a fejét, hogyan valósítsa meg, mivel tudta, hogy ezen a pénz vagy a hatalom nem segíthet. Makalelét egyre inkább nyomasztotta az ötlete, s ahogy teltek múltak a napok, feleségének is feltűnt, milyen csendes és szomorú lett a király. Egész nap a hangját sem lehetett hallani. Ha kérdezték, épp hogy csak válaszolt valamit, még enni és aludni sem tudott. Kedves uram, mondd el, mi bánt, hadd segítsek rajtad, kérlelte a felesége minden nap. Ám az meg se hallotta a szavát, csak elmélyedt a gondolataiban, és álmodozott tovább. Az asszony nagyon megijedt, már kezdte azt hinni, hogy a néma Makalelén átok ül. Rengeteg álmatlan éjszaka után végül egy éjjel az uralkodónak eszébe jutott egy terv. Reggel jókedvűen ébredt, és első dolga volt, hogy magához hívatta törzse legbátrabb és legügyesebb vadászait. Fiaim! Ti vagytok a legerősebb és legvakmerőbb embereim, és szeretném, ha a segítségemre lennétek a nagy tervem megvalósításában. Holnap vadászatra indulunk a végeláthatatlan szavannákra, kitart velem? Kérdezte Makalele, és a bátor férfiak egytől egyig csatlakoztak. Másnap kora hajnalban útnak indultak, s hogy a vadakat fel ne keltsék, némán lopakodtak keresztül a vidéken, s közben nyomokat kerestek. A vadászok egymással versengve a legveszedelmesebb ragadozót akarták elkapni, hogy a királyuk kedvében járjanak. Aztán hirtelen az egyik bokorból előugrott egy vaddisznó. Mikor az állat meglátta a csapat vadászt, megijedt és megpróbált elmenekülni, ám az egyik vadász fürgébb volt, célzott, és eldobta a láncsáját. A vaddisznó pedig megállt, majd nagy robajjal a földre zuhant. A vadász büszkén vitte Makaleli elé a zsákmányt, ám az rá se hederített. Nem kell nekem semmilyen vad, csak is a szivárvány színes húsából akarok enni. A vadászok mind csodálkozva néztek a királyukra, mintha rosszul hallottak volna. Makalele szivárvány húst akar enni. Végül a csapat úgy határozott, hogy megpróbálnak egy másik vadat elejteni, hát ha az majd elfeledteti a királlyal a szivárványt. Nem sokára nyomára is akadtak egy antilopnak, s addig követték, míg a bokrok között végül rábukkantak. Kilőtték rá nyilvesszőiket, majd az állat összeesett. Büszkén vitték a király elé az újabb vadat, ám az egyre csak azt hajtogatta, hogy neki a szivárvány kell. A törzs tagjai akkor még több állatot ejtettek el, és még aznap visszatértek egy bivajjal, két antiloppal és egy zebrával. Ám Makalele hajthatatlan volt, neki csak is a szivárvány kellett. Így hát a vadászok úgy döntöttek, hogy másnap megpróbálják a lehetetlent, és elkapják a szivárványt. Kora reggel elindultak, ám az ég lassan beborult, és nem sokára elerett az eső. A csapat férfi egy barlangban keresett menedéket, ott várták meg, míg eláll az eső. Aztán néhány óra múlva kisütött a nap, és mikor a vadászok előbújtak a barlangból és felnéztek az égre, egy csodaszép szivárvány pillantottak meg. Na hát, milyen szép színes, kapjuk el, kiáltottak fel egyszerre. Igen ám, de szivárványra még egyikük sem vadászott korábban,
és fogalmuk sem volt, hogy fogják el. Körbeálltak és tanakodni kezdtek. Végül arra jutottak, hogy köteleket kötnek a nyílveszőik végére, majd a szivárványra céloznak a nyilaikkal. A terv sikerült. Eltalálták a szivárványt, majd a kötelek segítségével megragadták, és lehúzták az égről. A vadászok újjongtak örömükben, és már alig várták, hogy megmutassák a zsákmányt a királyuknak. Mikor Makalele meglátta az elejtett szivárványt, szeme felragyogott. Végre beteljesült az álmom, gondolta magában, majd utasította az embereket, hogy hamar főzzék meg a szivárványt, hadd kóstolja meg a húsát. Ám a törzs tagjainak nem tetszett az ötlet. A szivárvány mégiscsak az égből jön, az eső, a felhő és a villámok a társai, s a hatalmuk sokkal nagyobb az emberénél. Ezért úgy döntöttek, hogy nem segítenek, és a királynak magának kell megfőznie. A királynak nem tetszett, hogy népe ellent mond neki, ám annál jobban égett benne a vágy, hogy végre megízlelhesse a szivárványt. Fogta hát, és a tűzbe dobta. Abban a pillanatban óriási hangos robbanás következett be, és az emberek egyszerre mind a földre rogytak. Mire feleszméltek, látták, hogy a királyuk ott fekszik a földön, s nem mozdul. A szivárvány bosszút állt rajta. Így történt, hogy az emberek megértették, hogy nem szabad háborgatni az égieket, hanem Istenként kell tisztelni őket.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Louis Láma kalandjai. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
1: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, műsorvezető, színész, és most egy sorozatot fogok nektek olvasni, amely egy kíváncsi fiatal lámáról szól, aki messzi földről érkezik Magyarországra, és lassan felfedezi, hogy a világ nem csak hangokból és mozdulatokból áll, hanem szavakból is. Olyan szavakból, amelyek segítenek kérdezni, megérteni, kapcsolódni és barátkozni. Fogadjátok szeretettel! Lovasné Kozma Anikó, Louis Láma kalandjai. Első rész. Louis Láma Magyarországra érkezik. Valahol a messzi vizeken túl, ahol a világ már finoman meghajlik, és az ég egészen közel hajol a földhöz, egy fényben fürdő vidék rejtőzött. Ott a hegyek olyan magasra nőttek, hogy reggelente a felhők megsimogatták az állatok fülét, délben a nap aranyszínűre melegítette a szőrüket, este pedig a csillagok úgy ragyogtak az égen, mintha apró lámpások őriznék az álmaikat. Ez az ország olyan volt, ahol nem kellett mindent kimondani ahhoz, hogy értsék egymást. Ősi földje tele volt titkokkal és csodákkal. A mezőkön színes virágok nyíltak, amelyek illata messzire szállt, és a patakok vize kristálytiszta, csobogó hangon mesélte a táj titkait. Ezen a vidéken éltek a lámák, békésen legelészve és hosszú nyakukkal messzire ellátva. Ez a világ nem sietett sehová, és nem is kérdezett. Pontosan ezért volt tökéletes. Itt élt Louis Láma is. Krémszínű, barna foltos, puha bundája csillogott a napfényben, és nagy barátságos szemeivel mindig mindent alaposan megszemlélt. Fiatal volt, kisi bohókás, bolyhos és kíváncsi. Szerette a kalandokat, a friss füvet és a csillagos esték csendjét, de legjobban a barátaival szeretett csavarogni. Gyakran elmerült a gondolataiban, miközben elképzelte, vajon mi rejtőzhet a hegyek mögött. Egész kis történetek születtek benne, többet érzett és értett, mint amennyit akkor még el tudott mondani. Néha ő maga sem tudta pontosan miért, de volt egy egészen különös szokása. Ha nem értett valamit, vagy ha a világ túl bonyolultnak tűnt számára, különös hangokat adott ki. Néha fújt egyet, ha meglepődött, máskor zavartan prüszkölt, vagy tanácstalanul szusszantott. És volt, hogy inkább elhallgatott, mert fogalma sem volt, hogy mit is kellene mondania. Nem azért, mert rossz volt, nem azért, mert bántani akart bárkit is, csak mert ez volt az ő válasza a zavarodottságra. Egyszerűen még nem tudta, hogy vannak szavak, amelyekkel mindezt el lehet mondani. Olyan helyen élt, ahol egy pillantás is elég volt, egy mozdulat is beszédesebb volt minden szónál. Bár a lámák többnyire csak fújnak és hümmögnek, Louis néha gondolatban már szavakat is formált. Volt még egy különleges mesebeli tulajdonsága, hogy értette az emberek szavait. És az ifjú láma még nem is sejtette, hogy hamarosan útra kell, nagy vizeken és idegen tájakon át, mert az élete olyan szakaszhoz érkezett, ahol meg kell tanulnia a legfontosabb dolgokat a világon. Azokat a szavakat, amelyek hidat építenek láma és ember között. Aznap reggel minden pontosan olyan volt, mint mindig. A nap aranylóan sütött, a patak csörgedezett, és Louis békésen legelészett. Ám a nyugalom nem tartott sokáig. Idegen emberek jelentek meg körülötte. Látták, hogy Louis békés helyen élt, távol a nagyváros zajától. Bár időnként találkozott gyerekekkel és látogatókkal, a világ nagy részét még nem ismerte. Hajóra tették. Azt mondták, új otthona lesz. Egy vadregényes parkba viszünk, mondta valaki. Olyan helyre, ahol sok gyerek fog látni, és ahol gondoskodó kezek vigyáznak rád. Louis nem értette. Suttogta tanácstalanul, mert a szavak akkor még nem jöttek a szájára. A fiatal láma Dél-Amerikából indult útnak, egy vadas parkból, ahol néha már találkozott gyerekekkel. Most azonban egészen új kaland várt rá. A hajó elindult. Ringott a vízen, csobogott körülötte a hullám, a motor zúgott, a szél fütyült. A világ pedig egyre nagyobb lett, miközben kíváncsian kukucskált a konténerből. Ment, ment, ment, míg a sós tengervíz már nem csípte a láma orrát. A hullámok elsimultak, helyét egy nyugodt, lassú víz vette át. Egy nagy folyó. Körülötte ismeretlen hangok szóltak. Valaki azt mondta, Duna. Duna, mondta Louis halkan. Ez a Duna, a folyó, amely egy városon haladt át, amit az emberek néha csak úgy emlegettek, tükörfényvárosa. A láma egy tágas konténerben utazott, csak hogy valami hiba történt. A másik hajó Németországból indult, sok országon áthaladt, és egy ausztriai kikötőben valaki bizony elfelejtette levenni azt az utazóládát. Így hát a vízi jármű lassan csordogált a folyón, és mire észrevették, már Magyarországon, a Duna egyik nagyvárosánál kötött ki. Amikor a rakodó észrevette a különös csomagot, vakarta a fejét. Hát, ez meg kicsoda! Hát, ez meg kicsoda! Csodálkozott. Egy láma! És mit csinál itt? Hő, felelte Louis. A férfi elnevette magát. Hát most mit csináljak ezzel a lámával? Töprengett a rakodó munkás. A következő hajó csak holnap reggel indul vissza. Hát addig nem maradhat egyedül. Semmi baj. Holnap visszaviszem. Addig itt marad. A lámák különleges állatok. Türelmesek, kitartóak. És bizony makacsak. Ha egy láma egyszer eldönt valamit, azt nehéz megváltoztatni. Louis sem volt kivétel. Ha nem értett valamit, nem kérdezett, nem magyarázkodott, fújt. Mondta makacsul. Nem azért, mert rosszat akart volna, egyszerűen így szokta meg, és mert a lámák néha ragaszkodnak a saját szokásaikhoz. Végül a rakodó vállalta az őrzést. Csak hogy a férfi elszundított. Éjszaka lett, csend volt. A Duna halkan morajlott. Tükörfényváros ilyenkor egészen más arcát mutatta. A teli hold melegen világította meg a rakpartot, mintha a nyár csendben már megérkezett volna. Louis ekkor észrevette, hogy a konténer oldalán egy nagyobb szellőzőnyílás is van. Kukucskált, hallgatózott, szimatolt. Óvatosan kidugta az orrát, aztán a fejét, majd az egész nyakát. Suttogta halkan. Aztán észrevette a kilincset. Kíváncsian oldalra billentette a fejét. Óvatosan kidugta az egyik patáját a résen, és ügyetlenül megpróbálta lenyomni. Egyszer. Még egyszer. A kilincs nyikordult egyet. Hümmögte meglepetten Louis. Egy újabb óvatos nyomatás. Katt! Az ajtó résnyire kinyílt. Louis szeme elkerekedett. Lassan tovább tolta, mire az ajtó halkan kitárult előtte. A Duna szaga, a hűvös esti szél és a város távoli morajlása egyszerre suhant be hozzá. A láma kidugta a fejét. Csak körbenézek, gondolta. Reggelig még rengeteg idő van. És ezzel Louis láma első magyarországi kalandja kezdetét vette. Ahogy közelebb ért, látta a tükörszerű vízpartot és a hidakat, amelyek úgy csillogtak, mintha üvegből lennének. Ez lehet tükörfényvárosa, gondolta Louis. A parton egy kislány a kabátjába burkolózva üldögélt egy pókrócon, és egy elemlámpával könyvet olvasott. Az apukája éjszakai műszakban dolgozott a hajón. Néha megengedte neki, hogy ott aludjon a fedélzeten. A kikötő ilyenkor már nem volt veszélyes, csak álmos. Az éjszaka nem volt ijesztő, inkább olyan volt, mint egy hatalmas, suttogó titok. Néha felnézett a csillagokra, mintha ellenőrizné, hogy minden a helyén van-e az égen. Amikor meglátta Louis-t, akkorát pislogott, hogy majdnem kiesett a kezéből a könyv. Szia! Mondta mosolyogva. Louis megdermett. Nem értette a szót. A szája már nyílt volna egy régi hangra, de megállt és inkább figyelt. Szia! Ismételte a kislány. Ez azt jelenti, örülök, hogy látlak. Szia! Mondta Louis lassan. Ügyes vagy! Én Mirella vagyok. Aztán oldalra billentette a fejét, alaposan végigmérte a hosszú nyakat, a bolyhos bundát és a kíváncsi szemeket. Hát te meg ki vagy? Kérdezte. Te alpaka vagy? Louis szeme összeszűkült, a nyaka még hosszabbra nyúlt. A láma makacs lett. Nem, mondta határozottan. Én láma vagyok. Amint kimondta, Louis maga is meglepődött. Ez nem fújás volt, nem prüszkölés, ez egy igazi szó volt. És a szó ott maradt a levegőben, mintha azt mondaná, itt vagyok. Ó, nevetett a lányka. Akkor bocsánat. Louis fújt egy picit, de most már nem haragból, inkább csak megszokásból. Mirella közelebb lépett hozzá, és óvatosan lesöpört egy szénaszálat a láma bundájáról. Mi a neved? Kérdezte a lány. Louis, felelte büszkén. Szép név, mondta a kislány. Magyarul is szépen hangzik. Louis szíve nagyot dobbant. Valaki nem csak hallotta őt, hanem figyelt is rá. Ezek magyar szavak, magyarázta a lány. Így értjük meg egymást. Magyar? Kérdezte az ifjú láma kíváncsian. Igen, felelte a kislány. Ez a magyar nyelv. ezen hallgatunk mesét, ezen viccelődünk, és ezen vigasztaljuk meg egymást. Akkor is velünk maradnak, ha új helyekre kerülünk. Egy pillanatra elhallgatott, majd mosolyogva hozzátette. Olyanok ezek a szavak, mint a bundád. Nem veszed le őket, csak mert máshol jársz. Bennük van minden, amit eddig átéltél. A láma körbenézett. A folyó, a fények, a halkzajok mind barátságosnak tűntek. Akkor tanulok, mondta határozottan. Nem csak nézni, nem csak hallgatni, kérdezni is. A lány leült a rakpart szélére, és Louis mellé kuporodott. Tudod, suttogta a lány, az éjszaka olyan, mint a varázslat. Mindenki alszik, de a szavak és a gondolatok még mindig járnak kelnek. Louis hallgatott, majd lassan bólintott. Ott a rakparton, a teli hold alatt, Louis és a kislány együtt figyelték a világot. Hallgatták a Duna halk moraját, figyelték a csillagokat, és néha Louis lassan kinyújtotta a nyakát, hogy beleszakoljon az éjszakába. Attól a naptól kezdve nem csak fújt. Ha nem értett valamit, így szólt. Mit jelent? Mondd még egyszer, taníts meg! Minden egyes szóval egyre barátságosabbá vált körülötte a világ. A folyó már nem volt idegen, az emberek már nem tűntek félelmetesnek, és Louis rájött valamire. Ha megtaláljuk a megfelelő szavakat, már nem vagyunk annyira idegenek egymásnak. Így lett Louis nem csak egy utazó láma, hanem egy láma, aki lassan megértette, hogy a szavak nem csak hangok, hanem igazi varázslatok is. Segítenek elmondani, amit a szív érez, és azt is, amit a fej gondol. Olyanok, mint egy láthatatlan híd, amin még egy láma is át tud sétálni az emberekhez. És talán nem véletlen, hogy azon az éjszakán mindez éppen tükörfényvárosában történt. És voltak szavak, amelyek különösen közel álltak hozzá. Azok, amelyeket először tanult meg, amelyekkel először kérdezett, és amelyikkel először álmodott. Ugyanígy születnek a gyerekek első szavai is, csendben, lassan, egy-egy kíváncsi pillanatban, és olykor egy-egy titkos álomban. Az éjszaka csendjében a kislány és Louis együtt aludtak a fedélzeten. A láma puha szélen feküdt, az orrát a bundájába furva, és magyar szavakkal álmodott. A kislány mellette hunyt el a szemét, és érezte, hogy a szavak, amelyeket azon a napon tanultak, láthatatlan hidat építettek Louis és az emberek világa között. Amikor a világ nyugovóra tér, és a város zajai elcsendesednek, a szavak varázsa akkor sem alszik el. Ott marad a suttogó esti fényben, az álmokban, a kíváncsi gondolatokban, és minden új reggelen újra megszületik egy-egy bátor kérdésben, vagy egy kedves válaszban.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok! Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
2: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és bár unokám még nincsen, de van nekem is két gyerekem, és alig várom már, hogy nagyszülő lehessek. De a most következő Hárs László által írt verses mesét mégis nagyon igaznak érzem, már csak ha a saját nagyszüleimre is visszagondolok. A címe Vége sincs mese. Egyszer voltam, hol nem voltam, rólam szóló mese ez. A ligetben bandukoltam, nem sejtve, hogy mese lesz bandukolásomnak vége, hisz nem voltam mesehős. Sem favágó cselétkéje, sem furfangos, vaderős, még csak királyfi sem voltam. Dőfös, önző és hiú. Egyszerűen

se játszik, egy se ugrál én velem. Ne is játszik, nem is kell. Az idő majd elszelel, s meg lehet, még az idén úgy is felnőtt leszek én. Ha nem idén, hát jövőre, jövőhöz 10 esztendőre. És felnőttnek lenni jó, csoda jó, ez igazán látható, tudható, a felnőttség csoda szép. Nagy valami az lenne csak, hogyha szempillantás alatt felnőtté válhatnék. Akkor aztán megmutatnám, kiáltottam, stoppantottam. Hát ott lent, az útiporban feljajdult egy szarvasbogár, mert kis híján eltiportam. Óvatosan felemeltem, dajkáltam a tenyeremben, megfújkáltam, melengedtem, és amikor szárnyat bontott, felröppentve elengedtem. És amit én nem sejtettem, mármint azt, hogy mese lesz, kiderült, hogy a ligetben rólam szóló mese ez. Mert nem szállt el, sőt, fülembe zümmögött a kis bogár. Ki vagyok én? Sejtetted-e? A szarvas bogár király. Segítettél, jó tettedért, jót várj te is cserében. Kívánj bármit, és amit kérsz, teljesítem. Ígérem. Szájam bizony tátva maradt, de azután becsuktam, s legtitkosabb kívánságom elhebegtem, dadogtam. Szarvasbogár, csak egy kegyet kérek én, hogy felnőtt legyek egy darabig legalább. Hip-hop, akkor az is leszel szempillantás alatt, mivel megígértem a csodát. Szólt, és szállt a szarvasbogár, bogarak közt szarvas király, s ott maradtam egyedül a ligetben. Arra várva, hogy a csodás egyetlen egy szempillantás hip-hop leteljen. Vártam. Egyre vártam, hogy majd felnőtt leszek én. Vártam télben, vártam nyárban, ősz és tavasz idején. Elmúlt 1 év, elmúlt 2, nem is múlt, de elrepült. Letelt egy néhány esztendő, és semmi sem teljesült. Hát, csak voltam, hol nem voltam, és ha időm épp akadt, a ligetben bandukoltam, hogy teljék a pillanat, az a hip-hop pillanat. Újjongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután. Lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. A sok gyerek vígan játszik, labdázik és fogócskázik, de a varázs már, az látszik, nem teljesül sohasem. Hát abban a pillanatban egy nagy labda elém pattan, s úgy követi azt egy pöttöm lány, mint aki várta jöttöm. Bizalommal felnéz reám, megállítva egy szóra, s megkérdezi a kisleány, bácsi kérem, hány óra? Én meg rögtön megértettem. Most nyílt ki a nagy titok. Valahára felnőtt lettem, hisz bácsinak szólított. Hosszú volt a hip-hop habár, de elmúlott az idő. S mit ígért a szarvasbogár? Beteljesült. Ez a fő. Megmondtam, hogy hány az óra, és a kislány elszaladt. Felettem meg ragyogóra vált a délutáni nap. Arcom büszke pírban égett, s elkezdtem a felnőttséget. Hazafutva tudakoltam, mély változást látni rajtam. Anya-apa bólintottak. Meg se láttuk, csak ugyan. Szinte szempillantás alatt felnőtt lettél, kisfiam. Felnőtté vált minden tettem. Úgy bizony, hisz felnőtt lettem, ki tettéért felelős. Elvégeztem mindent magam, ügyesen és szorgalmasan, mint igazi mesehős. Igyekeztem nagy loholva, kemény munkán izzadtam. A felnőttnek sok a dolga, sóhajtottam fáradtan. Nem csak dolga,
hanem gondj

látja, és a baja se kevés. Megesik, hogy nem is ritka vendége a szenvedés. Én varázsból felnőtt lettem. De ha voltam eleget, van, ki visszabűvöl engem, s újra gyerek lehetek. S úgy szántam a felnőtteket, kiket szívük bárhogy fáj, gyermekké már nem bűvölhet a szarvasbogár király. Egyszer ismét időm akadt, kimentem a ligetbe, és a szívem majd megszakadt a játszókat figyelve. Körös körül szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld meg kék, itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Én meg fáradt, borús voltam, és ahogy ott bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Miért is játszik? Hiszen elnyűjt bácsi vagyok, fáradt felnőtt. De azután felvidultam, hisz a varázs véget ér, és visszatér gyermekmúltam, amint a nevem nem ér. No hát akkor, ne is érjen! Eluntam a felnőttségem, s már szavamtól zengett a táj. Jöjj, te szarvasbogár király! Gyerek legyek! Azt kívánom, újra gyerek, aki vagyok, bár nagynak néznek a nagyok, teljesítsd a kívánságom. S bár lejárt az a kis idő, amire az alku szólt, szarvasbogár nem jött elő, szavamra nem válaszolt. Pompás fickók nem nyughattak, zengett ajkukon a szó, amint hívtak, hívogattak, játsszál velünk, nagyapu! S fejem fölött szállt a napba, suhogott a színes labda. Hol elkaptam, hol meg nem. Ők rohantak és ugráltak, rikkantottak, kiabáltak. Vígan játszottak velem. Újongott a játszóterek hintáinál három gyerek. Aranylott a délután. Volt valami csoda ebben. Úgy játszottunk önfeledten én, meg a két unokám. És amint topogtam lihegve, a felnőttség elfeledve, mint a kopott múlt, lehult. Vígjátékba feledkezve, gyermekségem vidám kedve börtönéből szabadult. Elrejtőzhet végleg akár az a szarvasbogár király, hisz itt vannak az unokák. Ők művelik már a csodát. Velük újra gyerek vagyok. Számos boldog pillanatot lopok, amíg kedvem töltöm, míg felnőttség varázslatát, ezt az elrongyolt álruhát újra csak magamra öltöm. Felöltöm, meg levetem, kedvemre megtehetem. Voltam felnőtt eleget. Most már velük varázslat ez. 10 éves vagy 60 éves, kedvem szerint lehetek. Nincs itt vége. Ne fuss véle, bár ez olyan meseféle, ne hidd, hogy a vége ez. Van unokám, s még ezután sok víz folyik le a Dunán, míg mesémnek vége lesz.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gévai Csilla, Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
2: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.
1: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
2: Stop.
1: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
2: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó,
1: és miért van úgy kétségbe esve?
2: Jaj, ne!
1: Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
2: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
1: Azt már nem.
2: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
1: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a fülethez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este?
2: Megmondom én.
1: Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt.
2: Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt.
1: Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
2: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
1: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egércsalád. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós, minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
2: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide, tarka-barka szárnyadon gyönyörködöm én nagyon.
0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
2: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, selyemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korba. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól 2 keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. 1 nyúl, 2 keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Mál, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi perecet a Málé. Kiskomám, láddé! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy já, já. Jaj, micsoda az? Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen. Király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt király ő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit király ő felsége. Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért törne ki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupa száj? Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt. Fülemmel hallottam, szememmel láttam. Mikor te? Vágott közbe Pereckoma. Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a jegenyefa hegyében. Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak pára mászni. Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva. Hely, katlan, meg a bogrács, futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én háromig számolok, és ti a képernyő előtt úgy, hogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Esés estét. Itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A holdkórosság és a csodaszer. Történt egyszer egy faluban, nem is olyan messze, hogy kitört egy nagyon furcsa járvány. Először a pék kisfia kapta el a betegséget, majd a pék felesége, majd a pék, végül az egész falut megfertőzte. Ez a betegség nem járt csúnya kelésekkel, tüsszögéssel vagy magas lázzal. A járvány csak éjjelente mutatkozott meg, mikor a hold előbújt. Akkor ugyanis szép lassan az egész falu holdkórossá vált. Amit reggel nagy gonddal megmunkáltak és megcsináltak, éjjel összetörték, lebontották vagy összekeverték. A pék megette az összes kenyeret, amit sütött. Az egyik asszony minden este visszadugdosta a tyúkok alá a tojásokat, amiket összeszedett. A favágó megint elültette az erdőben a fákat, amiket kivágott. Az ács lebontotta a tetőket és az állványokat, amiket napközben emelt. Az egyik gazda pedig visszavitte a zöldségeit a veteményesbe. Főtt is mindenkinek a feje, mert így nemhogy kétszer annyit dolgoztak, csak egy helyben toporogtak, mert minden reggel előről kellett kezdeni a munkát, de éjjel ismét meglett a felfordulás. Az egyetlen, akit nem kapott el a holdkórosság, a falu szélén lakó Molnár lánya volt. Minden éjjel olyan békésen aludta végig az éjszakát, hogy még a többiekre sem ébredt fel. Mivel ő volt a legkipihentebb a faluban, úgy döntött, ha törik, ha szakad, megszerzi az orvosságot, amivel mindenkit kigyógyíthat a betegségéből. Derekára kötötte kedvenc batyuját, és útnak indult. Lankás, dombok, aranyló, búzamezők, sebesvízű folyók mellett vezetett az útja. Akárkivel szembe találkozott, megkérdezte tőlük, hogy merre leli a holdkórosság ellenszerét, de mindenki csak a fejét ingatta. Már nagyon messze járt a falutól, és már majdnem feladta, mikor végre sikerrel járt. Egy nagyszakálú, bozontos vándor megsúgta neki a titkot, a holdkórosságnak igenis van gyógyszere. De nagyon nehéz ám megszerezni, figyelmeztette a lány. Nem akármilyen anyámasszony katonájának való mulatság az. Nem baj, felelte a lány. Nekem meg kell gyógyítanom egy egész falut. Hát akkor jól figyelj, kezdte a vándor. Sok-sok dombbal arrébb van egy gyönyörű napraforgó mező. De olyan szép és hatalmas napraforgók azok, amilyeneket még csak hírből sem hallhattál. Ez a sok napraforgó mind a napocska saját virága, és olyan féltékenyen őrzi őket, mint semmi mást. Azok pedig jól nevelten követik a napútját az égen, le sem veszik róla a tekintetüket. Egyetlen egyet kivéve. Az a virág kicsinek és satnyának született, és a többiektől sosem tudta megpillantani a napot. De éjjel, amikor a többiek lehajtott fejjel alszanak, akkor jön el az ő ideje. Olyankor fehér fénnyel felragyog a hold, ő pedig egyedül fürdőzhet a fényében. A nap saját kertjében nő tehát egy holdra forgó, aki titokban elárulta a gazdáját. De ennek a virágnak csodálatos erejű a magja. Talán bizony ez gyógyítja a holdkórosságot? Kérdezte a lány. De még mennyire? Válaszolta vándor. De azt tudnod kell, hogy aki egyszer hozzáér a magokhoz, és nem holdkóros, örökre az éjjel birodalmában ragad. Csak éjjel lehet ébren, nappal viszont úgy fog aludni, mint a bunda. És erre már nincs gyógymód. Vállalom, kiáltotta a lány, azzal sebesen meg is indult a napraforgó föld felé. Már messziről vakította a szemét a sok ragyogó napraforgó, el sem tudta volna téveszteni a napvirágos kertjét. Amint odaért, leheveredett egy bokor tövében, hogy ott várja ki az éjszakát. A hosszú sétától annyira elfáradt, hogy elnyomta az álom. és csak akkor ébredt fel, amikor már vaksötét éjszaka volt. A sötétben csak egy halvány fehér sugár világlott a mező közepén. Biztos az a holdra forgó, gondolta a lány, és halkan a virág felé lopakodott. Amikor odaért hozzá, suttogva előadta a jövetele célját. A virág azonnal megszánta a lányt, és csak úgy pergette a kezébe az ezüstfényű magukat. A lány úgy megörült, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a vándor. Csak az járt a fejében, hogy hazaérve meggyógyítja majd az egész falut, és mindenki rendesen tud majd aludni. Rögvestel is indult hazafelé. De amint a hajnal első sugarai elkezdtek derengeni, a lányra olyan fáradtság tört rá, hogy menten el is aludt az út szélén. Csak éjjel ébredt, és tudta folytatni az útját. Ez így ment, amíg haza nem ért. A faluban még mindig tombolt a holdkórosság. Lázasan tettek-vettek a betegek, ő pedig mindegyiknek a kezébe nyomott egy-egy magocskát. Amint valaki elropogtatta, meggyógyult. De a nagy kábultságban reggel már senki nem emlékezett arra, ki és hogyan gyógyította meg őket. A lányt meg nem lehetett felébreszteni. Éjjel viszont mindenki más húzta a lóbőrt, és nem volt senki, akinek a lány elmesélhette volna a kalandos történetet. És ez azóta is így van. A lány éjjel felkel, dolgozik, tüsténkedik, nappal pedig alszik. A faluban furcsálják a dolgot, de nem kérdezősködnek a Molnár családjánál. Pedig ha tudnák, kinek köszönhetik a gyógyulást?
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás meseládi.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.

0: A kolbász, a béka, meg az egér. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, a kolbász szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrálni, hamar tudott menni és jönni. Az egér kiseperte a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász. Na, hát a dolog az rendre jár. Melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessen. Főzött vagy 3-4 nap, s akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Na hát akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jót főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzöl. A kolbász váltig mondta. Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még 1 vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogott, hogy meg lesz, semmi csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincs sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hú, gondolta a béka, most már én is tudom, hogy kell csinálni. Ezért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor ajánlkozott. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Neki fogott, oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte, főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem amikor a legforróbb volt, beleszökött. Hát alig tudott kiszökni, mint összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van varangyos béka. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogy jár, kikacagták. Felbontották a barátságot, s attól fogva mindenki külön él. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: A kolbász, a béka meg az egér című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makat.

Elhajtom. Na, akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappan, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan! Folyóvízzel, szappannal megmosom a praclimat, makarom.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Fazekas Anna, öreg néne őzikéje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbe veszi, megsajnálja, haza viszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mint ha volna édes anyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik a zugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul a gidalába, elmehetne ő az ősz bálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús szomorún, csüng a távol hegykoszorú. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősz szeme. Nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező, száz virága, ősztestvérkét hazavárja. Ahol mókus ugrabugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vad árvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza dehogy mégse tartja. Kiki lakik hazájában, őz erdőben, ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja, éj boldogul, őzgidácska. Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéz-e. Haszontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen megfordul, hogy búcsút intsen. Ég áldjon, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliromodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükk fáról, óborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja. Kis gidácska, meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a melső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyan öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. S mire a tölgyről lehull a makk, a kicsi bak, az a ballag. Mátrai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül. Miért is volna? A fú, a fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni el-el jőnek. Télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti. Kedves szóval becézgeti öreg nénét, s azóta így nevezik, őz anyóka. piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín száz csokor van. Egyiket Gál Péter hozta, másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, ott törő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, ének szóltól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, neve sír is őz anyóka. Mátraján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre. Egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle!
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

az aranylúd. Élt egyszer egy szegény favágó, kit három fiúval áldott meg a sors. Sudárlegények voltak ezek, kivéve a legkisebbiket, akit Tökfilkónak hívtak, s akit állandóan csúfoltak. Testvérei és szülei is csak gúnyt űztek belőle, s állandóan kinevették. Egy nap elküldték a legidősebbet fát vágni az erdőbe. Édesanyja ebédre csomagolt neki bort és friss kalácsot. Majd a fiú a bozót felé vette az irányt. Miközben ment, mendegélt, szembe jött vele egy vén ember, ki szegény volt, mint a templom egere, és megszólította. Drága fiam, már három napja nem ettem. Lennél olyan kedves, és megkínálnál egy kis étellel s itallal? Ugyan, bátyám, és akkor én fogok éhezni és szomjazni, válaszolta nevetve a fiú, s azzal elküldte az öreg embert. Mikor azonban belekezdett a munkába, véletlenül megcsúszott a kezében a fejsze, és belevágta a saját lábába. Abba kellett hagynia a munkát, és sietett haza, hogy bekötözzék vérző lábát. Másnap a középső fiú indult neki fát vágni. Ám ő sem adott elemózsiájából az öreg embernek, mikor találkoztak, és később ő is hasonlóképpen járt, mint bátyja. Úgy megsebezte magát, hogy a ház népének kellett hazavinni. Harmadnap a kisebbik fiú indult volna az erdőbe, de családja csak kinevette. Még hogy te, egy farönköt sem tudnál eltalálni. Végül belementek, és anyja csomagolt neki egy kis kenyeret és sört az útra. Vele is szembe jött az ősz öreg ember, ám ő szívesen megkínálta étellel s itallal. Mikor befejezték az ebédet, az öreg ember így szólt. Mivel ilyen jó voltál hozzám, szerencséssé teszlek. Vágd ki ezt a fát, és meglásd, valami vár rád lent. Azzal el is tűnt az öreg ember. A fiú pedig úgy tett, ahogy mondta, és a gyökerek közt egy ludat talált, akinek aranyból volt a tolla. A fiú felkapta, és gondolta, elindul inkább szerencsét próbálni. Este egy fogadóhoz ért. Gondolta, ott megpihen, és majd másnap tovább indul. Ám a fogadósnak volt három lánya, akiket elbűvölt a fiú csodamadárja. Elhatározták, hogy megvárják, míg Tökfilkó elalszik, s akkor majd közelebbről is megnézik. Éjszaka odalopóztak, ám amikor megérintették, sorban a lúdhoz ragadt mind. Reggel a fiú, ügyet sem vetve rájuk, elindult a lúddal, s mögötte a három lányjal. Mikor éppen egy mezőn mendegéltek, meglátta őket egy pap, és utánuk kiáltott. Na hát ilyet, még hogy a lányok fussanak egy legény után. Megpróbálta visszahúzni őket, ám keze az utolsó lány ruhájához ragadt, így már öten folytatták útjukat. Miközben járták a vidéket, egyre másra gyűjtötték az útitársakat. Hol egy paraszt, hol egy juhász, mind hozzájuk ragadt. Egyikőjüktől hallotta Tökfilkó, hogy a szomszédos királylány keze eladó. Csak épp meg kell nevettetni a lányt. Gondolt egyet a fiú. Én bizony megnevettetem. Azzal már el is indult rögvest a palota irányába. Mikor meglátta a király kisasszony a fiút, kezében a lúddal, s mögötte a furcsa kompániát, hangos kacagásban tört ki. Ám de a királynak nem tetszett a fiú paraszti származása. Egyre csak kereste a kifogásokat. Végül addig okoskodott, míg egy lehetetlen próba elé állította a fiút. Neked adom a lányom kezét, ha találsz valakit, aki az egész borospincémet felhörpinti. Búslakodott a fiú, hát most mit évő legyen, de akkor eszébe jutott az öreg ember. Hát, ha ő tud segíteni.
s elindult, hogy megkeresse. Mikor az erdőbe ért, az öreg ember helyett csak egy szomorú férfit talált ott. Hát magát meg mi lelte, Kend uram? Kérdezte. Szomjazom, fiam, s akárhogy próbálom, hordó, bor, dézsa, víz, csillapítani nem tudom. Válaszolta komoran az ember. A fiú szeme felragyogott. Jöjjön csak velem, majd én adok inni Kendnek. S már mentek is a király udvarába, ahol a férfi mind az összes hordó bort, ami a pincében volt, egy kortyra megitta. Ám a király még mindig nem akarta adni a lányát. Hát újabb tervet eszelt ki. Most egy olyan embert hoz nekem, aki egy csapásra megbirkózik egy egész kenyérhegyjel. Ha megteszed, megkapod a lányom kezét, s vele a királyságon felét. A fiú pedig elindult az erdőbe, ahol most éppen egy éhes emberbe botlott. Megettem minden kenyerem s cipóm, ami volt, de az éhségem nem csillapodott. Felragyogott ismét a fiú szeme, s már vitte is az embert a palotába, annak is a konyhájába. Odahordták a birodalomból az összes lisztet, és egy óriási kenyeret sütöttek. Az éhes jövevénynek pedig egy óra sem kellett, és már is felfalta. No de a király továbbra sem látta szívesen Tökfilkót a lánya mellett, hát kitalált egy újabb tervet. Olyan hajót kért most a fiútól, ami nem csak vízen, de szárazon is tud siklani. Ha ezt teljesíted, feleségül veheted. A fiú már tudta a dolgát. Ment egyenesen az erdőbe, hogy az öreg embert megkeresse. Mikor megtalálta, az így szólt hozzá. Megkapod a hajót is, amiért olyan jó szívű voltál, s megosztottad velem kenyeredet. A fiú büszkén vitorlázott be a palota kapuján, ahol a király a hajó láttán szólni sem tudott. Végül betartotta az öreg király az ígéretét, s Tökfilkó megkapta a fele királyságot és a királylány kezét.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér, és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
2: Majd meglátod,
1: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával.
3: Csuda jó dolgunk lesz,
1: állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni.
3: Majd meglátjuk,
1: bólintott Moha. Az egér 3 napig dolgozott.
2: Most ti jöttök,
1: rendelkezett.
3: Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk,
1: próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azonnyobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját.
3: Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha.
1: Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
2: Már pedig én nem cserélek,
1: horkant fel az egér.
2: Marad, ahogy van.
3: Már pedig nem marad,
1: fortyant fel Moha is.
3: Menj vissza oda, ahonnan jöttél.
1: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
2: Ha én megyek, bizony jössz te is,
1: kurjantotta az egér. Benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
3: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
1: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
4: Miért gubbasztasz így?
1: Susogta Páfránynak.
3: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát,
1: legyintett Páfrány,
3: és én vagyok az oka.
4: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
1: jegyezte meg Fonnyat Körte.
4: De miért ülsz tétlenül?
3: Mit tehetnék?
1: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
3: Én nem látok a sötétben,
1: panaszkodott Páfrány.
4: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
1: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
4: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
1: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
4: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
1: jegyezte meg Fonnyat Körte.
3: Ott van valami furcsa,
1: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
4: Valami jeladás lehet,
1: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
3: Hagyd már abba a szikrázást!
1: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
4: Moha és Páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza.
5: Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
1: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és Páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
3: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, nem vitás. Remeg lapul Tóbiás. Jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt. Ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más. Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk, a nagy alatt átbújunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, elkaplak, a fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás, itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
1: Csukásmese rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
5: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelme biz a kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas, mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, és ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, mondta, a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, s csak elkezdi. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe. A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet. Bocsásd begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván... Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván. Hej, cselédek, fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe. A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, és bevetették a darás fészekbe, és itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel begyem a darást, majd megcsípi a farát. És a begye mind felszítte a darazsakat, és ekkor a kakas kirepülvén a darás fészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó műlepébe! A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kikiriku, kukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi. Bocsásd begyem a darást, hogy csípje meg a farát. Bocsásd begyem a darást, hogy csípje meg a farát. És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna.
0: Jaj, végem van,
5: ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat, legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szíd fel begyem a darást, hogy ne csípje a farát. Szíd fel begyem a darást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarás, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi Manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta. A felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a Manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtórésen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A Manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak,

0: Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi Manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a Manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
1: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi.
2: Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
0: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
1: Megfájdul az ember feje,
0: panaszkodott a szomszédnéni.
2: Hívni kell a szerelőket,
0: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
1: Lapi!
0: Sikkantott boldogan Fanni.
1: Hol a sipkád, Lapi?
0: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a Manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi Manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi Manó zörög, ő bizony.
3: Csukás Meserádió.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárgalábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatta útra kelt falevelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át. S boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenye fához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt, s a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek! Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!